0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Retro Rádióban.
2: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
3: Erre a célra a legjobb a kövör két férfi araszni 45-50 centi átmérőjű műanyag virág alá szét. Mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel. Adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
2: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km per órára csökken. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my life, it's now or never. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Aratás most különösen fontos az óvatosság. Zéró toleranciát hirdetett a közlekedési miniszter. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
3: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
2: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd dulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és tovább ütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félben, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként a zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néhol viharos széllökésekkel.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Néhány perccel 6 óra után jó reggelt kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea. Ébredjünk ma is együtt, indítsuk együtt a vasárnapot. Önök, én is, olyan előadók, mint például Damien Ferenc, vagy Leona Lewis, és most Mike Oldfield, szól a Shadow on the Wall.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jó reggelt kívánok Önöknek még egyszer. A mikrofonnál Leire Tíme. 10 perccel vagyunk 6 óra után, és vasárnap van, és reggel itt az ideje, hogy kicsit lelassuljunk, átadjuk magunkat a hétvége nyugodtabb óráinak. A tökéletes ébredezéshez pedig mi mást is hozhatnánk, mint a poptörténelem egyik legforróbb ritmusát. Érdekesség, hogy a most következő slágert az énekes Rob Thomas eredetileg George Michaelnek írta, de végül maga Santana győzte meg, hogy ő énekelje el, és milyen jól tette. Érkezik a Billboard történetének egyik legnagyobb slágere, Carlos Santana és Smooth

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 8 perccel vagyunk fél hét előtt, és görgessük tovább a vasárnap reggelt a 90-es évek egyik legzseniálisabb feldolgozásával, szerintem az. Biztosan mindenkinek a fülében ott van Jerry Rafferty 70-es évekbeli klasszikusa, de az Undercover formáció 92-ben gondolt egy merészet, és átültette a dalt a klubok világába. Külön zenei bravúr, hogy az eredeti sláger védjegyének számító, fülben mászó szaxofon riffet ebben a verzióban teljes egészében szintetizátorral oldották meg, ami egészen új hatást hozott ennek a slágernek. Nosztalgiázunk egy kicsit, jön az Undercover és a jól ismert Baker Street itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön fél hét van, a következő fél órában olyan előadók jönnek majd, mint például Jennifer Page, a 90-es évek egyik slágere, szól majd tőle a Crush. Itt lesz Elton John, ő a 80-as évekből hozza az I Don't Wanna Go On With You Like That-et. A hírek után pedig Kylie Minogue énekel. The Locomotion nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az Alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az Alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
4: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek.
3: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, 10 perc elmúlt fél hét, és ma július 5-e vasárnap. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Köszöntsük most a történelem egyik legkülönlegesebb szülöttével ezt a vasárnap reggelt. Pontosan 844 évvel ezelőtt egy ilyen napon, július 5-én született Assisi Szent Ferenc. És ma már leginkább őt ugye a természet, meg az állatok végtelenül szerény védőszentjeként ismerjük. Azért ifjú korában állítólag igazi világfi volt, aki rajongott a zenéért, a trubadúrokért és a felhőtlen mulatságokért is. Mi is ezt az örök tiszta életörömöt hozzuk most a zenei pultról a 80-as évek közepének egyik legnagyobb osztrák diszkós slágerével. Jöjjön a Joy és a Valerie, minden idők legnagyobb slágerei között a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Nézzük, hogy mit tartok a számunkra a mai vasárnapi időjárás. Hát a fátyol és a gomoly felhők mellett szerencsére inkább napos időre van kilátás, bár néhol azért jöhet egy-egy frissítő zápor. Szerintem az elmúlt napok kánikulája után ezt talán nem is bánjuk. Ami fontos, hogy az északi északnyugati szél többfelé erősen is fújhat, úgyhogy vigyázzanak magukra. A hőmérséklet napközben egyébként 25 és 30 fok között alakul. Igazán kellemes vasárnapnak ígérkezik ez, de nehogy túl korán elbízzuk magunkat. A slágerek sorát a 90-es évek egyik leglazább triója stílusos figyelmeztetésével folytatjuk tovább. Itt a repülők és a lesz még rosszabb a Retro Rádióban. Hey!

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órára már bekészítettem többek között a Rembrandt filmzenéjét. Ez az az I'll Be There For You, de ha már filmzene, akkor Tina Turner is érkezik. James Bond betétdel a GoldenEye a következő órában itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Riasztották a magyar vadászgépeket. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket. Egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
4: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
3: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként a zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néhol viharos széllökésekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: További jó reggelt kívánok mindenkinek 7 óra után, a mikrofonnál Leirer Tímea. Ebben az órában is csak a legnagyobb slágerek, igazi nyári hangulatot hoz majd a Fiesta. Erdélyből érkezik hozzánk a Bagosi Brothers Company, és indul az óra John Parr film slágerével, ez a St. Elmo's Fire.

Gyök legnagyobb slágerei Retro Rádió. Így 7 óra után néhány perccel a vasárnapi kávé mellé most jöjjön egy hatalmas adag pozitív energia, hiszen ünnepeltek vannak. Nagyon sok boldog névnapot kívánok az emeséknek és a saroltáknak is. Bízunk benne, hogy ez a július elejé vasárnap igazán különlegesen indul nekik. A jókedv garantálásáról pedig a 90-es évek Eurodance királya gondoskodik. Csavarják fel a hangerőt és jöjjön Dr. Albántól a Let the Beat Go On a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, további jó reggelt kívánok mindannyiuknak. Hát görgessük tovább a vasárnap kora reggeli időszakot. A televíziózás szerintem egyik legmenőbb csapatával, hihetetlen, de a Jó Barátok sorozat még így több évtized után is képes behúzni a legfiatalabb generációkat is, tapasztalatból mondom. A kultikus főcímdalról ráadásul keveset tudják, hogy eredetileg mindössze egy percesnek készült, kifejezetten a sorozat elejére, ám a rádiók és a rajongók akkora nyomást gyakoroltak a Rembrandt zenekarra, hogy végül muszáj volt kiegészíteni őket teljes slágerré. Mi ezt le is játsszuk. Induljon a tapsolás, jön az I'll Be There For You a Rembrandt-szal, itt a Retro Rádióban.

0: Rögtön 7:30 van, a hírek után, ahogy ígértem, jön majd a James Bondos Tina Turner dal, itt lesz Buster Poindexter, és énekel Halle Johnson. Americanos minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Aratás, most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Új lakóba bővült a fővárosi állatkert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
4: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
3: Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. Együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá a Belügyminisztérium és az Országos Polgárőr Szövetség. Az erről szóló dokumentumot az Országos Polgárőr Napon Kalocsán látta el kézjegyével a két szervezet vezetése. Pósfai Gábor belügyminiszter az eseményen úgy fogalmazott, a polgárőrök a mindennapok névtelen hősei, akik önkéntes munkájukkal a közbiztonságot és a helyi közösségeket szolgálják. Vörös pandakölyök született a fővárosi állatkertben, a kis jövevény Daya és Bendegúz első közös utódja. A gondozók szerint külön öröm, hogy a tavaly összeszokott párnak ilyen hamar kölyke született. A vörös pandák az első hónapokat többnyire az odúban töltik, ezért a kicsiről csak most sikerült az első fotókat elkészíteni. A gondozók azt is megörökítették, hogy az anyja a szájában vitte át egyik odúból a másikba. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádióján.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Egy jól felismerhető filmzenével folytatjuk, jön Tina Turner és a Golden Eye. Ugye évek óta tartja lázban Hollywoodot meg a rajongókat, hogy ki lesz a következő James Bond, miután Daniel Craig végleg letette a fegyvert. Hát a belső hírek és fogadóirodák szerint a legesélyesebb befutó a zseniális Aaron Taylor Johnson, akinek állítólag már a szerződés is ott van az asztalán, de a pletykák között makacsul tartja magát Henry Cavill, a sármos Idris Elba, sőt még a Peaky Blinders sztárja Cillian Murphy neve is. Bárki is ölti magára a legendás smokingot, fel lesz adva a lecke, hiszen a 007-es világához a világ legjobb pasiai, meg a világ legjobb hangjai dukálnak. Egy ilyet hozok önöknek én is a folytatásban, ahogy ígértem, Tina Turner és Golden Eye, minden idők legnagyobb

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, kicsivel 3:48 után járunk. Kis Robert Ihárd érkezik a következő órában. Sokat gondolkodtunk azon, hogy merre vegyük az irányt, és hát arra jutottunk, hogy így júliusban, a legnagyobb kánikulában, napfényben, a vakációban mi más lehetne az úti cél, mint a Balaton, úgyhogy a mai délelőttön bejárjuk a Balaton déli partját, aztán 2 hét múlva a Balaton északi partján is körülnézünk majd. Remélem, hogy velünk tartanak a következő órában, tehát Ricsivel várjuk Önöket. Most pedig folytatjuk a Twisted Sisterrel. We're not gonna take it. Igazi ébresztő, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A következő órában indulunk vasárnapi túránkra. Hát ha már ilyen jó idő van, meg ha már ennyire süt a nap, és ha már július van, akkor látogassuk meg a Balatont. Ezúttal a Balaton déli partján kalandozunk majd kis Robert Trierdal. Visszük minden idők legnagyobb slágereit is, például Pinktől. De itt lesz a Gala-féle Freed from Desire is. A következő órában itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával.

0: hihetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
4: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
3: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
8: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
9: Új fejezet a spórolásban! Megérkeztek a Lidl pontok! Kenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl Plus alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
10: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Elindult a védekezés a szőlőkapuca ellen. Rengeteg fenntanúja tűnt el egy római kórházból. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
11: A Névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek a szőlő aranyszínű sárgaság betegség kapcsán. Tehát én úgy gondolom, hogy minden információ és minden érintett szervezet segíti a szőlőtermesztőket a legkisebbtől a legnagyobbig.
10: Átmenetileg bezárták a szelídító strandját. A vizsgálatok szerint elszaporodtak az Enterococcus baktériumok a vízben. Dunapataj polgármestere Dusnoki Csaba szerint a jelenséghez a rendkívüli hőség, a 36-37 fokos vízhőmérséklet, valamint a hétvégi nagy látogatószám is hozzájárult. A strand csak akkor nyithat újra, ha a labor eredmények ismét megfelelő vízminőséget igazolnak. Ez várhatóan leghamarabb a jövő héten lehet így. Addig arra kérnek mindenkit, hogy tartsák be a fürdési tilalmat. Összesen 80 fiola fentanilt loptak el egy római kórházból. Az olasz hatóságok szerint a nagy mennyiségű, rendkívül erős fájdalomcsillapítóból akár 20 000 adag illegális kábítószer is készülhet. A lopás miatt rendkívüli vizsgálat indult a kórházban, a nyomozást pedig egy az egészségügyi bűncselekményekre szakosodott rendőrségi egység végzi. Az eltűnt gyógyszerek egyelőre nem kerültek elő. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hidegfront érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néhol viharos széllökésekkel.
12: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
13: 8 óra után pár perccel a mikrofonnál leírek tíme. Jó reggelt kívánok mindenkinek! Kis Robert Rihárdal indulunk a Balatonra, bejárjuk a déli partot, és remélem csatlakoznak hozzánk, meg a Desperadóhoz, az Aerosmithhez például, ezen óta pedig indításnak tökéletes Voyage Voyage a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Jó reggelt és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. Kis Robert Richard velem itt a stúdióban. Szia Ricsi, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, és nagyon kellemes rádiózást mindenkinek.
0: És hát itt a nyár, itt a kánikula. Már sokan úgy érzik, hogy mehetne is tovább, de hát még velünk marad egy jó darabig, a nyár is, meg a kánikula is, úgyhogy hová máshová mehetnénk, mint a Balatonra. Erre a vasárnapra a déli partot választottuk ki, ugye? Mit ígérsz nekünk a következő közel két órára?
1: Nagyon sok érdekességet, hiszen elmegyünk majd Balatonszentgyörgyre, megnézzük, hogy mi az a csillagvár, aztán azt a balatoni települést is felkeressük, amiről azt mondják, hogy hát ez a képzőművészetnek az otthona. Megnézzük a tanúhegyeket, a kriptavillát, aztán elmegyünk majd a gömbkilátóba és a környékére, de a családi fürdőzés sem maradhat persze el. Aztán megnézzük, hogy melyik település lett az arisztokráciának az elegáns üdülő települése, és a Lido nevet is, hogy honnan kapta például Balaton szép lak környéke, ezt is elmesélem majd, meg nagyon érdekes dolgokat hallhatnak majd a kedves hallgatók a siófoki villasorról, hogy az hogy alakult ki, és egyáltalán mitől lett Siófok fürdőváros. Nagyon jó a története, most megint egy picit megpróbálják úgy megcsinálni, hogy életet lehelnek a régi villákba, felújítanak közülük párat, és látogathatóvá is tették már most. Nos, szerintem rendkívül érdekes lesz a siófoki villasornak a története. Aztán megnézzük, hogy honnan talán a legszebb a panoráma, hogyha látni akarjuk a Balatont, és jó kis insta fotókat akarunk készíteni, de a gasztronómia sem maradhat el, úgyhogy most a mindenmentes dolgok közül is majd mesélek, hogy miket falatoztam.
0: Na hát akkor nagyon sok rétű lesz az a tudás, amit magunkba szívhatunk, és nagyon érdekesnek ígérkezik ez a kirándulás, ami vár minket a következő két órában a Balaton déli partján. Tartsanak velünk, most pedig jöjjön az Aerosmith és az Armageddon főcímdala itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek. Hát ebben a nagy nyári melegben, így július elején a Balaton déli partjára indultunk el Kis Róbert Rihárddal, aki nagyon sok érdekességet ígért nekünk a mai reggelre. Vágjunk is bele, Ricsi.
1: Nagyon szeretem a Balatont egyébként. A feleségem szokta mondani, hogy nincs nyár Balaton nélkül.
0: Van benne valami.
1: Én mindig eltöltök ott jó pár hetet, tehát most is egyébként több mint két hetet. Ha belegondolok, ez a szerelem, ez gyerekkoromban kezdődött, mert egy barkasszal apám és anyám elvitt a Balatonra, és megálltak egy pillanatra, és kiszaladtam oda, és anyukám elmondása szerint csak annyit mondtam, hogy mekkora lavór. Úgyhogy a Balaton hatalmas lavór volt.
0: Igen,
1: és utána be is mentem egy kicsit, de hát persze csak bokáig, az anyukám megfürdött gyorsan, és utána mentek tovább, mert valami dolguk volt. Aztán utána gyakran elmentünk Siófokra nyaralni, de volt, hogy Csopakon a macskával együtt kalandoztunk, és elszökött a macska, és akkor gyerekkoromból emlékszem, hogy üldöztük, hogy akkor hol van. A déli parton ott szép lak, Siófok, hát ezek voltak a kedvencek, meg hát Balaton-Szentgyörgy, ami egyébként egy picit odébb van, de mégis egyfajta kulturális, meg földrajzi kapuja a Balatonnak. És ott van például a Csillagvár, ami egy négyágú csillagalaprajzú épület, és panoptikum van jelenleg a belső terében. A 17. századi végvári vitézeknek meg lehet nézni a mindennapjait, meg a fegyvereket, a páncélzatokat, és Fülöp Milla meg Jászmin imádja ezeket a páncélos vitézes történeteket, meg hát nézegetni ezeket a csillogó páncélokat mindig elképzelik, hogy milyen lehetett régen. Hát szerencsére csak a pozitív dolgát képzelik el, a negatívatnál kevésbé.
0: Addig jó,
1: úgy van. Úgyhogy Balaton-Szentgyörgyön ezt is megejthetjük, és hát ott van még a híres Talpasház. Hogyha kíváncsiak vagyunk, hogy régen a Somogy környékiek azok vajon milyen házakban éldegéltek, nos, hát itt van egy olyan nádfedeles parasztház, ami bemutatja azt, hogy a régi paraszti világ meg a korabeli gyermeknevelési szokások miként működtek, miként állították be a kis járókába a gyereket, a katiba, ugye áll, mint katiba a gyereket, a járókában áll,
0: igen,
1: a gyerek,
0: igen,
1: úgyhogy,
0: igen.
1: Úgyhogy nagyon érdekes. Balaton-Szentgyörgy térsége akkor is jó, hogyha egyébként egy kicsit hűvösebb az idő, mert fel tudjuk fedezni. Ha meg jó az idő, akkor meg mehetünk persze le egészen a partig, hát az ugye egy kicsit odébb van innen, de megnézhetjük akár Balatonberényt is, ami meg azért érdekes, mert hogy az Ala folyó torkolatához a legközelebb eső, meg a legnyugatibb közvetlen vízparti település, és itt önmagában vannak olyan strandhelyek, ahol élvezhetjük a Balatont. Egyébként van egy olyan rész, ahol nádas, és azért szokta fürödni az emberek, csak itt sok a kagyló, tehát volt nekem olyan, hogy azért itt is fürödtem, de hogyha meg a kilátás érdekel minket, hát a Somoshegyi kilátóba érdemes felmenni, ez egy 16 méter magas fatorony, és tiszta időben a Keszthelyi öböltől egészen a Tihanyi félszigetig el lehet látni. Nagyon szép a kilátás.
0: Én nagyon szeretem egyébként a Balatonnak ezt a részét, ezt a Balaton-Szentgyörgy, Balatonberény. Nagyon jókat lehet bringázni például, és az a nádasos rész szerintem egy nagyon romantikus. Lehet, hogy figyelni kell a kagylókra, igen, de hát ez ma már megoldható egy jó vízicipővel. Hol folytatjuk, Ricsi?
1: Elmegyünk majd Fonyód környékére, és beszélgetünk majd a síron túli szerelemről is.
0: Ó, de romantikusra hangzik. Akkor folytatjuk tehát a Balaton déli parti túránkat Fonyódon, nem sokára itt a Retro Rádióban, most pedig foci rajongók kedvéért jöjjön Gála és Freed from Desire, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió, utazunk tovább a Balaton déli partján, de a hírek után meghallgatjuk Nickelsó slágerét is. Ez lesz a The Riddle, nem sokára itt a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A Retro Rádióban.
3: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsünk a madaraknak is. Új vérzés csillapító port fejlesztettek Dél-Koreában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiát találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták, ezután kórházba vitték. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
4: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklete is kezelhetőbb.
3: Új vérzés csillapító port fejlesztettek ki dél-koreai kutatók. Az anyag a vérrel érintkezve egy másodperc alatt géllé alakul, így gyorsan lezárhatja a súlyos mélysebeket is. A fejlesztést eredetileg harctéri használatra szánták, ahol a gyors vérzés csillapítás életet menthet. A laboratóriumi és állatkísérletek biztató eredményeket hoztak. A kutatók szerint az új anyag több szempontból is hatékonyabb lehet a jelenleg használt vérzés csillapító készítményeknél. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást. Itt van velem a stúdióban Kis Robert Richard, akivel most is kirándulunk, egészen 10-ig a Balaton déli partján kalandozunk, és Balaton-Szentgyörgyről, Balaton-Berényből már el is indultunk Fonyót felé.
1: Ahol egyébként van a híres kriptavilla, az örök szerelem háza, mert hogy Rédiker Ödön egy gyógyszerész volt, és a menyasszonya az esküvő előtt 3 héttel, ez az 1910-es években történt, meghalt szegény. És utána ő újból megnősült, és hát megnősült, hiszen erre nem került sor, ugye, és már családos ember volt, amikor felépítette egy mediterrán villát, és a régi asszonyt még mindig annyira szerette, hogy ennek a mediterrán villának az alaksorában vörös homokkőből kifaragtatta azt az ágyat, ami a nászágyuk lett volna, és a szerelmes pár nevű márvány szobrot is megalkottatta, és akkor ez tényleg ilyen legendás lett. Bár mondjuk az engem érdekelt volna, hogy az új feleség az mit gondolt erről a történetről.
0: Szerintem, hát, nem kérdezték,
1: nem kérdezték
0: időben,
1: meg, nem kérdezték
0: igen.
1: meg. Minden esetre van egy olyan helyi legenda, ami szerint, hogyha itt a nászágy felett egy pár megfogja egymás kezét, akkor a szerelmük majd örökké tart. Úgyhogy, ha örökké tartó szerelmet szeretnénk, akkor Fonyód egy jó kiindulási pont. Ha pedig úgy döntünk, hogy inkább nem tudom, hajózni szeretnénk, akkor azt is megtehetjük.
0: Az is egy jó kiindulási pont.
1: Régóta kikötő egyébként. Tehát a török időszakban egyébként a déli területen ott voltak a törökök, az északi részen ott meg a magyar kikötő, tehát még volt ilyen török-magyar tengeri csata is, vagy hát nem tengeri, magyar tengeri csata, ugye Tavi csata a Balatonnál, tehát itt korábban is egy végvár volt Fonyód, de a török korban mocsarakkal volt körülvéve, és hát a fonyódi vár maradványai is megvannak egyébként a mai napig. Palonai Magyar Bálint volt a kapitány, és nagyon hősiesen védekezett egykor. Úgyhogy Fonyód sok mindent tartogat, tehát hogyha itt kirándulni akarunk, mert már a fürdőzést unjuk, vagy nem olyan az idő, akkor bőven van lehetőség erre.
0: És ez oda a kilátókba fölsétálni, vagy fölbiciklizni, vagy ha valaki nagyon lusta, vagy nagyon meleg van, fölautózni, szerintem az tök jó lehetőség.
1: Vagy vannak nagyon szép kis villák egyébként a Sipos-hegy meg a Várhegy környékén. 1800-as évek végén népült a gyönyörű kis villák, szegélyezik az utcákat, és onnan is szép a kilátás a tó északi medencéjére.
0: És innen merre megyünk tovább?
1: Balatonbográra, a szőlő, a bor, a gömbök.
0: Mi pedig folytatjuk Taylor Dane slágerével. Tell It To My Heart, minden idők legnagyobb slágerei között itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A Balaton déli partján járunk a mai délelőttön, ide visz minket Kis Robert Richard, itt ül velem a stúdióban, és Balaton Boglár a következő állomás.
1: Balaton Boglár, utána meg Balaton Lelle. Volt egy olyan időszak, amikor Boglár-Lelleként egy település volt, aztán megint szétváltak. Azt mondják egyébként, hogy a szőlő és a bor települése Balaton Boglár, de amiről még híres az a gömbkilátó, az egyébként a Xanthus János gömbkilátó nevet viseli hivatalosan, a Várdom tetején áll, és alumíniumból készült. Ez egy futurisztikus gömbforma, eredetileg az 1958-as brüsszeli világkiállításra tervezték, aztán a 60-as években elhozták és felállították Bogláron. Ma pedig a legismertebb jelképe Balaton Boglárnak, és mellette van egy lombkoronasétány is, de ez látványos lombkoronasétány, úgyhogy érdemes kipróbálni. Hozzáteszem egyébként, nagyon sok gasztrofesztivál, meg borfesztivál van itt Balaton-Bográron, és a dél-balatoni borvidéknek ez a központja. Ha pedig az építészet érdekel minket, akkor a temetődombon vannak még nagyon érdekes neogotikus stílusú kápolnák. Azt mondják, hogy vörös kápolna, meg kék kápolna, mert hogy a téglákat ilyenre festették, és a környék az egy művészeti központ is, úgyhogy mindenféle képzőművészeti kiállítóhelyek vannak. Tehát nem csak a gömbvárosa, meg a szőlőnek, meg a bornak a települése Balatonboglár, hanem egy kicsit az építészet és meg a kultúrája is.
0: És hova lesz a következő kirándulásunk a déli parton?
1: Hát, hogyha már Balatonboglárról meséltem, akkor Balatonlelle is mindenképpen ott kell, hogy legyen a sorban.
0: És meg is ér egy külön állomást ezek szerint, úgyhogy folytatjuk Balatonlellén, ezt már a következő órában, itt a Retro Rádióban. Most pedig jöjjön a Rákszett slágere, How Do You Do, minden időnk legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Még maradt hely a Balaton déli partján, amit nem kerestünk föl, úgyhogy ezt pótoljuk. A következő órában még itt lesz velünk Kis Robert, Richard, csatlakozzanak hozzánk, és induljunk, folytassuk a túrát a Balaton déli oldalán. És hallgassunk közben olyan slágereket, a Balatonra szerintem kiváló egy esti bulihoz, mint Hathaway-től a What is Love. Vagy pedig, ha már itt tartunk, az Alcazartól a Crying at the Discotheque. Válaszd továbbra is a Retro Rádiót.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy

0: Feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
4: Több nyár, több komfort. Vásárolj Mide a Szolonár AI Ecomaster klímát június 15-e és július 5-e között, és légtisztítót adunk ajándékba. Intelligens komfort és tisztább levegő egy csomagban. A promóció részletei a midea.hu oldalon. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Aratás most különösen fontos az óvatosság. Ismét rákapcsol a paksi atomerőmű. Tetőn kezdődött, a földön folytatódott a verekedés. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Elindult az aratás, megkezdték munkájukat az aratási koordinációs bizottságok is. A gazdálkodóktól fokozott óvatosságot kérnek, hogy megelőzzék a gabonatüzeket. Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnöke a legfontosabb tűzvédelmi szabályokat ismertette rádiónkban.
9: Nagyon fontos, hogy minden olyan lehetséges tüzet megelőzendő üzenetet eljuttassunk egyrészt a gazdálkodókhoz, másrészt pedig az úton haladó közlekedőkhöz. A legegyszerűbb szabály, hogy ne égessünk tarlót, ne dohányozzon senki a mezőgazdasági munkagép vezetőfülkéjében, de a gabonatáblán vagy annak közelében sem, mindenkinél legyen tűzoltó készülék. Ha problémát látnak az úton haladók, legyen az egy szántóföldön elakadó gép, vagy ne adj Isten egy tűznek a megjelenése, akkor azonnal hívjanak segítséget.
8: Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapokon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját nem fogják eltűrni. A miniszter arra kért a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátettem, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is megkívánják változtatni. Újra növeli teljesítményét a paksi atomerőmű. Erről kapitány István gazdasági és energetikai miniszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a Duna víz hőmérséklete annyira csökkent, hogy az erőmű ismét fokozatosan növelheti termelését. Az elmúlt napok rendkívüli hősége miatt a blokkok teljesítményét több lépésben kellett mérsékelni, hogy a visszaengedett hűtővíz hőmérséklete megfeleljen az előírásoknak. A tetőről lezuhanva is folytatta a verekedést két férfi az Egyesült Államokban. A detroiti építőmunkások egy ház tetején estek egymásnak, majd a dulakodás közben a földre zuhantak. A becsapódás után azonnal felálltak és tovább ütötték egymást. A verekedést végül senki sem szakította félbe, a felek pedig néhány perccel később egyszerűen elsétáltak. Hogy miért vesztek össze, arról nem tudni, mint ahogyan arról sem, hogy megsérült-e valamelyikük. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
10: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megvan az első negyeddöntős párosítása a labdarúgó világbajnokságon. A legutóbbi tornán ezüstérmes Franciaország 1-0-ra legyőzte Paraguayt Philadelphiában, így ott van a legjobb 8 között. A döntést Kylian Mbappé büntetőből szerzett gólja jelentette. A francia klasszis már a 7. találatánál jár a tornán, és 19 világbajnoki góllal ismét már csak egyetlen találatra megközelítette Lionel Messi rekordját. Franciaország ellenfele Marokkó lesz, amely magabiztos 3-0-es győzelemmel búcsúztatta a társházigazda Kanadát. Ezt a negyeddöntő csütörtökön rendezik meg Bostonban. Közben folytatódnak a nyolcad döntők, ma este Brazília Norvégiával találkozik New Yorkban. A meccs magyar idő szerint 22 órakor kezdődik. Holnap újabb két nyolcad döntő lesz. Mexikó Angliával, Portugália Spanyolországgal játszik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: További kellemes vasárnapot, jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben az órában Leirer Tímea, és folytatjuk tovább a kirándulást a Balaton déli partján. Jönnek újabb települések, újabb érdekességek, és a legnagyobb slágerek. Már is kezdünk a Queen-nel, ez a Don't Stop Me Now.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. További jó reggelt és kellemes vasárnapot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Leirer Tímea, és velem a stúdióban Kis Robert Richard, Prima Primissima díjas újságíró, turisztikai szakember, akivel már megkezdtük kirándulásunkat a Balaton déli partján. Jártunk Balatonszentgyörgyön, aztán Berényben, Fonyódon, Balatonbogláron, és most eljött az ideje Balaton Lellének is, ugye Ricsi?
1: Balaton Boglár közvetlen szomszédja.
0: Igen, igen.
1: Házastársa is volt hosszú ideig, és Lelle felett magasodik egy nagyon szép szőlőhegy, aminek a tetején ott van egy gyönyörű barokk stílusú kápolna, ez a Szent Donát kápolna. A bortermelők védőszentjéről nevezték el, és ma is működik itt a híres Présház. Be sokan egyébként Balaton Lellét az Afrika Múzeumról ismerik, mert hogy a 19. század elején épült még egy klasszicista kúria, és a híres magyar Afrika kutató a trófea gyűjteményének ad otthont. Gyakorlatilag egy csoda, amit itt látunk tényleg, hogyha valaki érdeklődik így a vadászat Afrika iránt, akkor szerintem ő elmegy oda. Tehát a Balatoni Afrika Múzeum egyike a kihagyhatatlan dolgoknak szerintem itt a déli parton, hogyha éppen nincsen olyan jó idő, hogy fürdőzzünk, vagy ejtőzzünk a Balaton partján. Úgyhogy Balaton Lelle is egy kellemes, kedves település. De hát ott van nem messze tőle Balatonföldvár, ami meg az arisztokráciának volt az elegáns üdülő települése. Érdekes egyébként, hogy a legtöbb balatoni település ugye úgy jött létre, hogy vagy egy végvár volt itt, vagy a somogyiak haláztak itt, vagy dolgoztak a földeken, és akkor nem tudom, ott laktak, de a balatonföldvári fejlődés az nem ilyen. Ott a Széchenyi család kitalálta, hogy legyen ez egy fürdőhely. Legyen egy balatonföldvári település, és a Széchenyi család tervei alapján megtervezték az 1800-as évek végén, és hát emiatt aztán persze egy kicsit más a többihez képest. Például a Kvassai sétányon gyönyörű századfordulós villák állnak, hatalmas platánfák tényleg ott sorakoznak a parti sétányon, és a magyar arisztokrácia egykori nyári rezidenciája ott vannak. Bajor Gizi színésznő, Széchenyi Zsigmond vadászíró, meg báró Korányi Frigyes orvos professzor egykori villáját is meg lehet csodálni. Úgyhogy erről is híres Balatonföldvár, meg arról, hogy a déli part egyik legnagyobb vitorlás kikötője is itt van. A kikötő építésekor egyébként egy nagy medret kikotortak, és annak a földjéből kialakítottak egy szigetet, ez a Galamb-sziget, mert hogy rajta van egy galambház, honnan kapta a nevét. És hogyha érdekel minket a balatoni hajózás, akkor elmehetünk egy ilyen interaktív múzeumba is, úgyhogy onnan is megnézhetjük akár a panorámát. A Balaton minden kis településéről más és más a panoráma. Én nagyon szeretem nézni a Balatont, meg imádom a naplementéket. Uh-huh. Tudom, hogy ez kicsit gicses, de nem, én imádom akkor, ugye, és mindig lefotózom.
0: Ugye nyáron ugye hétről hétre más a naplemente, akárhonnan nézzük, mondjuk a Balaton déli partjáról érdemes, akkor mindig más, de tulajdonképpen ha az északi parton nézzük a naplementét, akkor is így a fények teljesen megváltoztatják a víznek a színét, és én például azt is imádom.
1: Hát nem magában, ahogy végigtükröződik a naplenyugvó sugarai, végigtükröződnek a Balatonon, az már gyönyörű.
0: Úgyhogy gyönyörű, egyáltalán nem gicses. Mi hova hajózunk tovább Balaton Lelléről?
1: Hát Flóra kedvenc településére, Zamárdiba.
0: Ja, a Zamárdiba megyünk, hát ti ott is szoktatok nyaralni, úgyhogy
1: sokszor, igen.
0: Jönnek első kézből az információk, de csak Hedövé és a Vatizláv után ezzel folytatjuk most itt a Retro Rádióban.

0: Mindegyidők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Balatonföldváron jártunk már az előbb, hiszen a Balaton déli partját járjuk be a mai délelőttön Kis Robert Richarddal, és azt mondta az előbb Ricsi, hogy Zamárdi a feleséged kedvenc pihenőhelye lesz a következő állomás.
1: És ha a feleségem kedvenc pihenője, akkor nyilván az enyém is persze. Természetesen. Tehát ő azt szereti először is, hogy nagyon nagy a szabadstrandi rész, tényleg bőven van ott árus, és akkor ha kávézni szeretne, akkor kávézhat, hogyha pizzát szeretne, akkor azt megkapja. Hát régen volt ott ugye egy ilyen legendás pizzéria, hát azóta az már nincs meg, de attól még bőven találunk árusokat, és mellette pedig ugye az a koncepció, hogy ott a parkolásért fizetni kell, és akkor ebből a bevételek kárpótolják az önkormányzat kárpótolja magát, és akkor a szabad strand megmaradhatott szabad strandnak, tehát tényleg ez nagyon jó, és ahhoz képest persze van azért illemhely is, meg minden más, tehát eléggé kulturáltan megcsinálták. És vannak jó kis szálláshelyek is, panziók is, szálloda is, tehát van miből válogatni, bár Flóra mindig ugye egy klasszikus sétát szokott tenni, és akkor így végig megyünk este mindig egészen az egyik fagyizóig, és akkor a fagyizóban a gyerekek megkapják Fülöp, Milla és Jászmin azt, amit szeretnek. Hát már mindegyiknek kialakult a szokás rendszere, és Fülöp az általában citromfagyit kér, Jászmin az vaníliát, Milla pedig eperfagyit, ő az eper kultusz rajongója, és utána szépen fagyival a kézben meg visszasétálgatunk, és örülünk annak, hogy van egy kis élet ott Zamárdiban. Úgyhogy nem olyan, amire azt mondom, hogy nem tudom, nem lehet máshol megcsinálni a világon, de nagyon szerethető hely Zamárdi. Ráadásul vannak szabadtéri sportpályák, én szeretek kosarazni, focizni, kis kertmozi, ahova elmehetünk. Ha beljebb jövünk a településen, akkor meg bőven találunk még olyan helyeket, ahova beülhetünk, hogyha azt mondjuk, hogy most már nem a szállodába akarunk vacsorázni, hanem valahol máshová megyünk el. Tehát tipikusan az a hely, ami a fürdésről, a buliról, a pihenésről szól, nagyon-nagyon nyugodt, szerethető kis hely.
0: Mi a következő állomásunk?
1: Balaton Széplak.
0: Akkor Balaton Széplak, remélem, hogy mindannyian velünk tartanak itt a Retro Rádióban, meg most az Alcazarral. Velük folytatjuk minden idők legnagyobb slágerei között.

érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen,

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A stúdióban Kis Róbert, Szihár, de ez azt jelenti, hogy kirándulunk, ha most csatlakoznának szólók, a Balaton déli partján járunk, már túljutottunk Zamárdin, és ugye Balaton-Szentgyörgyről indultunk, úgyhogy jöjjön a következő állomás, Széplak.
1: Így van, Széplak, ugye Siófokig elnyúlik, most már Siófokhoz tartozik, és ezt hívjuk az Ezüstpartnak, ezt a területet. Egyébként azért hívják Ezüstpartnak, mert az Aranypart az a gazdagabbaké volt, az Ezüstpart meg olcsó volt. Ezért lett Ezüstpart egyébként. És évekig én egyébként itt műsort vezettem, ilyen nyári időszakban rengeteg alkalommal felléptem, de előtte is itt volt az első nem hivatalos munkahelyem. Kérlek szépen, amikor egyetemre jártam, és elsős voltam, akkor kertészkedtem, reggel locsoltam, este locsoltam, takarítottam, mert jöttek a német vendégek, ugye a Zimmerfrei volt ez is.
0: Igen.
1: És két nagy épülete volt a tulajdonosnak, és a második nagy épületet ugye kiadták a német turistáknak, és mellette pedig volt egy ilyen kis viskó, és akkor az egyetemista társammal együtt mi ott laktunk, és mi bevásároltunk, mindig hoztuk nekik a reggelit, meg locsolni kellett, és délután meg megint csak, viszont cserében nappal szabad voltam, úgyhogy kihasználtam a lehetőséget, úgyhogy nappal meg egy szörfkölcsönzőben dolgoztam.
0: Azért te sem vesztegetted az időt.
1: Nem vesztegettem az időmet, mert úgy éreztem, hogy ez most így jó dolog, és úgyhogy szerettem egy őként, és utána valahogy megmaradt az, hogy az Ezüstpartnak szerelmese lettem. Tehát még volt ez a legendás diszkó, Barnasanyi bácsi diszkója, akkor oda bejártunk, sokszor jóba voltunk, volt nagyon sok szálloda. Régen ugye Lidónak is hívták ezt a helyet. Balaton Lidó volt azért Lidó, mert hogy nagy mulatságok is voltak, nagy szállodák, és tényleg apartmanházak, üdülőépületek sokasága sorakozik errefelé, és a családi házakat is már korábban berendezték szállóvendégek fogadására, és ez a mai napig megmaradt egyébként. Úgyhogy egy idegenforgalmi célpontként alakult ki, mert majd elmesélem, hogy Siófok hogyan alakult ki, és Siófoknak lett egy kis testvére, tehát azok, akik mondjuk a siófoki világba, meg az ottani elitfürdőtelepre nem jutottak be, azok jöttek utána ide az Ezüstpartra, aztán lassan az Ezüstpart kezdte kicsit megverni ugye az Aranyparti részt is, és valóban nagyon-nagyon sokat fejlődött, balatoni villákat is már ide is építettek, a 60-as években jött egy újabb szállodasor. Tényleg régen egy mocsaras terület volt, és a nádast az építkezések során feltöltötték, bár hozzáteszem, a mai napig is magas talajvíz jellemzi egyébként ezt a részt, úgyhogy nem ritkák a kiadós esőzések után a kertekben ezek a buzgárok, úgyhogy előfordulhat, de attól még lehet élvezni azt, hogy itt valóban hatalmas parkok is vannak, nagy üdülők, óriási komplexumok, és hát legendás esti táncos helyek. Van, ami már nem működik, de helyette mindig van valami új.
0: Akkor gondolom Siófokon folytatjuk majd tovább.
1: Mindenképpen. Elmesélem, hogy született Siófok. Hogy született a villasor egyébként.
0: Akkor Siófok a következő állomásunk. Nem sokára itt a Retro Rádióban. Most pedig folytatja az Erasure. Tulajdonképpen ez is lehet egy ilyen balatoni nyáresti diszkós sláger. Take a chance on me, minden idők legnagyobb slágerei között.

0: Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. A balatoni túránknak, a Balaton déli parton való kalandozásnak lassanként a végére érünk, de hát a Balaton déli partját nem nézhetjük végig siófok nélkül. Kis Robert Vihád itt a stúdióban, gondolom nem véletlenül hagytad ezt a végére.
1: Mert hogy nemrég voltam egy villanézegető túrán, ugyanis az egyik
0: villát... van.
1: Igen, gyönyörűen felújították, és... hetente két alkalommal Tolnai Szilvia vezetésével ilyen időutazást lehet tenni, és én is kipróbáltam ezt, egy ilyen különleges tárlatvezetést, és hát itt tudtam meg például, hogy Siófokot a belga luxus üdülőhely Ostende mintájára kezdte el kialakítani Graz Henrik az 1800-as évek végén. Olyannyira bevált ez, hogy 1893-ban volt egy ötnapos hatalmas ünnepség koncertekkel, rendezvényekkel, és az elit lejött, és azt mondta, hogy hát tényleg ez már a kis Ostende, tehát Belgiumban nincs olyan jó üdülőtelep, mint amilyen lett errefelé, úgyhogy a mai Petőfi sétány környékén újabb és újabb villák születtek. És az egyik akkor híres orvos professzor Tannhofer Lajos is vásárolt itt villát, ugyanis miután megmártózott a Balatonba, annyira jól érezte magát, hogy elhatározta, hogy itt építeni fog egy mesebeli villát. És így is lett. És ebbe a villába később Horthy Miklós is beköltözött, és itt volt a főhadiszállása. A település gyors fejlődésnek indult, miután ez a belga mintára készült ülőtelepülés megépült, és újabb és újabb villák épültek errefelé, aztán Krúdi Gyula apósa is lejött ide, és megjegyezte, hogy hát Siófok nem a szegény emberek nyaraló helye, mert hogy 30 krajcárba kerül a belépő a fürdőtelepre, úgyhogy már akkor drágának számított. És aki Budapesten ismertebb arisztokrata volt, hát az mindenképpen igyekezett vagy itt, vagy Földváron, de inkább itt villát építeni. Úgyhogy egymás után felépültek azok a villák, aminek a maradványait mai napig látjuk. Tannhofer professzor egyébként Nyírbátorban született, tehetős híres orvos lett, a szövet tankönyve legendásnak számított, és a mikroszkóp laboratóriumi alkalmazását is ő terjesztette el, úgyhogy izgalmas kulturális program az is, hogy egy ilyen villát valaki megnéz. És ott van rajta Siófok címere. Régen például egy szekérkerék is bekerült a címerbe, mert hogy vám és vásártartási joga is volt a településnek. Úgyhogy kereskedők is sokszor látogatták, de akkor robbant be Siófok, miután ezt az elit üdülőtelepülést létrehozták, ezt az elit kis belga mintára készült mini Ostendét, és aztán jöttek a villák sorba egymást követően. Persze, hogyha már unjuk a villasort, akkor megnézhetjük a víztornyot is, a Szabadság téren álló hatalmas műemléket. Nekem nagy kedvencem volt, bár akkor még nem tudtam bemenni. Hát ma már állítólag panorámalift is van, és fel lehet menni a tetejére, bár ezt én nem próbáltam ki, de mindig is tetszett a víztorony. Viszont aki a kultúra iránt érdeklődik, a Kálmán Imre emlékház az kihagyhatatlan neki, mert hogy a Csárdás királynő, ugye meg a Marissa grófnő, hát a Kálmán Imre szerzeménye, és neki a szülőháza itt van, ma múzeum, és bemutatja a híres szerzőnek az életútját ez a múzeum. Meg hát Jókai Mór is sokat járt errefelé is, úgyhogy a Jókai Park róla kapta a nevét, és innen indul a Balaton leghosszabb 400 méteres mólója, és akkor a végén ott megnézhetjük a béke jóságos angyalának szobrát. Úgyhogy hát Siófokon nem fogunk unatkozni, úgyhogy az is jó, hogyha megnézzük, és ilyen kulturális sétát teszünk, ez is már működik, meg hát belevethetjük magunkat a forgatagban, mert hát azért itt vannak bulik, meg szórakozó helyek, meg kosáradobálós játékok, meg mindenféle más, meg ugrálóvár.
0: Igen, hát ez egy zajosabb pihenésnek az
1: otthona.
0: De vannak jó helyek is, ahol lehet enni, mondjuk nem csak Siófokon, hanem az egész balatoni déli oldalon. Ezekről is beszélünk még, ugye?
1: Mindenképpen. Hát elmegyünk majd és eszünk Balatonvilágoson is, meg Balatonszemesen is.
0: Oké, akkor ezt hagyjuk a végére. Folytatjuk John Newman és a Love Me Again után. Nem sokára itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Balaton déli partján a kirándulásunk lassanként a végéhez ér, de hát azért egy kis evés-ivás, egy kis jó tanács erre vonatkozóan még hátra van Ricsitől.
1: Rengeteg helyen lehet jókat tenni a Balaton partján. Meghozzáteszem, azért sajnos rengeteg olyan hely is van, ami egy kicsit túl van árazva ahhoz képest, hogy mit kapunk a parton, de azért sokat fejlődtünk, és vannak már olyan szolgáltatások, hogy tényleg azt mondom, hogy bátran ajánlhatom akár belföldi, akár külföldi vendégnek. Balatonvilágoson például nem csak azért érdekes, hogyha itt eltöltünk egy kis időt, mert hogy a panoráma kilátóba felmehetünk, és akkor itt a magas parton, lényegében 40-50 méter magasan húzódó löszfal tetején nézegethetjük a panorámát, hanem nem messze tőle találunk nagyon jó kis éttermeket és étkezdéket is. Balatonszemes pedig tényleg legendás, mert hogy itt van egy olyan étterem, ahol saját beszerzési hálózatot építettek ki. A gombát a somogyi erdőkből hozzák, a sajtot a helyi családi gazdaságokból, húsok, zöldségek vannak, minden más, és hát itt túllépjük a fagyasztott sült krumpli világát, ugye? Meg, ha már Balatonszemesnél tartunk, itt meg van egy olyan hely is, ahol meg gluténmentes, laktózmentes, mindenmentes, meg csökkentett szénhidrát tartalmú, meg vegán sütemények vannak, és hát Flóra, meg Flóra nővére azért szereti az ilyen helyeket felkeresni. Én mindent megeszek, meg Milla is olyan, hogy ő mindent megeszik. Jászmi már válogatósabb, Fülöp meg pragmatikus, tehát ha éhes, akkor mindent megeszik, ha nem, akkor annyira nem. De itt ilyen hely is van, és hát a Balatonon is kell, hogy legyen ilyen hely, hiszen azért manapság már azért sokan küzdenek olyan problémákkal, hogy gluténérzékenyek vagy laktózérzékenyek, és nem mindegy, hogy találunk-e ilyen helyet vagy sem. Hát Szemesen és környékén biztos, hogy fogunk ilyet találni, ahol még az édes szájúak akkor is jól tudnak lakni, hogyha egyébként van valamilyen problémájuk. Úgyhogy azt mondom, hogy a déli part tényleg most már nem csak arról szól, hogy lángos meg hekk, még akkor sem, hogyha egyébként én nagyon szeretem a lángost is, meg a hekket is.
0: Az is hozzátartozik a nyárhoz, de tényleg igazad van, az a jó, hogyha van választási lehetőség. Gondolom az északi parton folytatjuk majd két hét múlva.
1: Hát mindenképpen én majdnem minden nyáron itt eltöltök egy-két hetet a gyerekekkel, úgyhogy elmesélem majd az élményeim közül jó párat.
0: Meg te tök jó, mert ilyen demokratikusan oldod meg ezt a dolgot, nincs ez, hogy melyik a jobb, az északi vagy a déli part, de mindenhova mész, mindenhol jól érzi magát a család, és szerintem ez pont így van rendjén. Akkor találkozunk hamarosan a Balaton északi partján, ma pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm, és további kellemes rádiózást mindenkinek.
0: 10 órától már Várkonyi Attilával rádiózhatnak, majd kezdődik a Starship, addig azonban még zenélünk Gloria Estefan énekel, ez az Everlasting Love, itt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Rögtön 10 óra van, kezdődik a Sztársáv Bárkonyi Attilával. Tartsanak vele a vendégekkel és minden idők legnagyobb slágereivel. Én köszönöm szépen a figyelmet, töltsék nagyon kellemesen a vasárnapot, élvezzék a pihenést és hallgassák a Retro Rádiót. Leire tímelt hallották. Minden jót.
1: Műsorajánló.
2: A dupla aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Elindult a védekezés a szőlőkabóc ellen. Erdőtűz pusztít Kosztabráván. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be. Erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezet emellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója hétfőn tárgyal a kialakult helyzetről. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 000 forintos juttatás mintegy 400 000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Országszerte megkezdődött a védekezés az amerikai szőlőkapuca ellen. A betegség megfékezésével kapcsolatos valamennyi információt megtalálnak a gazdák a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal honlapján, mondta a rádiónknak Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató.
3: A névik aloldalán a vármegyei kormányhivatalok által kiadott védekezési felhívások is megtalálhatóak, tartalmazzák azokat a optimális időszakokat, amelyek vármegyénként vagy borvidékenként kerültek meghatározásra, hogy ebben az időszakban elvégzett kezelések eredményesek lehetnek.
2: Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtű Spanyolországban Kosztabráva térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csaknem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. A hatóságok szerint a tüzet valószínűleg emberi gondatlanság okozta. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb eső, zápor, helyenként a zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Hétfőn még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néhol viharos széllökésekkel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
4: Kellemes vasárnapot kívánok minden Retro Rádió hallgatónak, nagy megtiszteltetésért, hiszen itt a műsorban vendégem lesz néhány perc múlva Rick Kessley, vele rögzítettünk egy beszélgetést két nappal ezelőtt. Hallgassák meg!

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Mindig megtisztelő, ha egy világsztár időt szán ránk, akár a koncertje előtt vagy után, hiszen beszélgettünk már itt ebben a műsorban Madonnával, Michael Jacksonnal, Michael Jordannel, valamint Terence Hill-lel, Rod Stewarttal, vagy éppen a múlt héten a Duran Duranből Roger Taylorral. És ígéretem-e szíven, azt a beszélgetést fogjuk leadni természetesen lefordítva, amit néhány nappal ezelőtt rögzítettünk Rick Astley-vel, aki egyébként 1966. február 6-án született Angliában. A brit popzen egyik legismertebb előadója, mély bariton hangja és a 80-as évek különleges hangzásának egy olyan fúziója az ön művészi pályája és karrierje, hogy 1987-ben a Never Gonna Give You Up című nótával 25 ország slágerlistáját vezette, köztük az Egyesült Királyságét, sőt az Egyesült Államokét is. Ez a lemez annak az évnek az egyik legnagyobb példányszámban eladott kis lemeze volt. Whenever You Need Somebody, Together Forever, és hosszasan sorolhatnám még a nagy slágereket. Érdekesség, hogy a karrierjét ő maga szakította meg, és mondta azt, hogy inkább az életét és a figyelmét a családjának szenteli. Nagyon-nagyon nehéz döntés ez, és nagyon kevesen képesek ezt meghozni. Később persze visszatért, és ezek az úgynevezett comeback vagy retro partik hihetetlenül népszerűek, bármerre jár a világon, ez igaz az Egyesült Államoktól Ausztráliáig, mindenhol több tízezres tömeg fogadja. Eljön Magyarországra is, Palóznakon fog fellépni. Köszönöm szépen önöknek, hogy velem tartanak, és mindjárt indul a beszélgetés. Ültünk

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. I want to break free. I want to break free. A 90-es. Don't turn around. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei.

0: Halló!
1: Szia!
0: Attila, te vagy az?
2: Igen, én vagyok, szia!
0: Szia, Attila! Erik Eszli vagyok, hogy vagy?
2: Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk, és igazán nagy megtiszteltetés számomra. Körülbelül 40 évvel ezelőtt indult a pályafutásod. Most visszagondolsz, milyen volt a pályakezdő fiatal Erik Eszli?
0: Egy nagyon naív, egyszerű srácot látok, akinek fogalma sem volt arról, hogyan működik a világ, és valójában mi történik az életében. Hát ez jut róla eszembe.
2: Dobosként kezdted a pályádat. Mikor érezted először, hogy itt az ideje elhagyni a dobokat és előrelépni frontembernek?
0: Igazából mindig is énekeltem. Az iskolában, színdarabokban, műzikelekben, a kórusban, mindenhol. Ennek ellenére mindig kényelmesebben éreztem magam a dobok mögött. Azt hiszem, csak azért változott ez meg, mert elkezdtem dalokat írni annak a zenekarnak, amelyben játszottam. Elvittem ezeket a próbákra, elénekeltem őket, a többiek pedig egyszerűen azt mondták, rendben, ezt te fogod elénekelni. Így alakult ki fokozatosan, hogy végül én lettem a zenekar énekese.
2: Akkor mondhatjuk azt, hogy kicsit félénk voltál a karriered elején?
0: Igen, azt hiszem, tínédzserként valóban az voltam. Az első zenekarom is az iskolában alakult, és én ott csak szerettem volna csendben végigjárni az iskolát, aztán élni tovább az életemet. Nem akartam feltűnést kelteni, vagy magamra vonni a figyelmet. Persze, amikor valaki bekerül egy zenekarba, még ha csak dobosként is, az már önmagában figyelmet hoz magával. De én tényleg nagyon szerettem a dobok mögött ülni, és a mai napig szeretek dobolni. Még most is jól érzem magam a dobok mögött.
2: Mielőtt sztár lettél, elképzeltél magadnak valamiféle jövőt, valamiféle hivatást? Volt olyan szakma, amit a zene mellett vagy helyett csináltál volna?
0: Nem igazán. Már gyerekként, de főleg tínédzserként is mindig csak a zene érdekelt. Persze tudtam, hogy ez egy álom, és egyáltalán nem biztos, hogy valóra válhat, de mindig ezt akartam. Édesapámnak volt egy kis kertészete, egy faiskolája. A két bátyámmal és a nővéremmel együtt hétvégenként és iskola után mindannyian ott dolgoztunk. Mindig tudtam, hogy ha szeretném, ott biztosan lenne munkám. Ez adott egyfajta biztonságot, ami persze nagy szerencse volt. De valójában mindig csak egyetlen dolgot szerettem volna, egy zenekarban játszani.
2: Akkor mondhatjuk, hogy megélted, megvalósítottad az álmaidat?
0: Igen, szerintem ezt nyugodtan mondhatjuk, sőt, őszintén szólva úgy érzem, hogy ma sokkal inkább az álmaimat élem, mint a 80-as években. A 80-as években ugyanis valóban nagyon híres lettem, annyira, hogy szinte semmit sem lehetett nyugodtan csinálni. Ma viszont továbbra is koncertezem szerte a világon, új zenéket készítek, abból inspirálódom, amit hallok. Ha bemegyek egy étterembe, persze néha felismernek, de már nem olyan őrült módon, mint mondjuk régen. Érted, hogy én mire gondolok? Ezért azt mondanám, hogy ma még jobb az életem. Szerintem az igazi álom most valósul meg, nem pedig a 80-as években.
2: Never Gonna Give You Up. Valószínűleg ez a legismertebb dalod. Sok más számot is nagyon szeretnek mások is, és jó magam is. Ez a dal egyébként az egyik napról a másikra világsztárt csinált belőle. Hogy élted meg ezt a hirtelen változást?
0: Őszintén? Nem hiszem, hogy igazán kezeltem volna. Egyszerűen csak kapaszkodtam. Olyan volt, mintha felugrottam volna egy teljes sebességgel száguldó vonatra, és csak reméltem volna, hogy nem esek le róla. Nem igazán dolgoztam fel ezt az egészet. Évekbe telt, mire megértettem, mit jelent az, hogy pénteken még senki sem ismer, hétfőre pedig már híres vagyok. Minden az Egyesült Királyságban kezdődött, aztán fokozatosan végig söpört a világon. Én pedig tulajdonképpen követtem ezt a lemezt országról országra. Mire Európa számos országába, vagy akár Japánba, Ausztráliába és más távoli helyekre megérkeztem, a dal már régen ismert volt. Ez egészen különleges érzés volt. Megérkezel egy országba, és a videók, az MTV, és minden más miatt már mindenki ismert téged, miközben még azt sem tudod, hogyan kell köszönni az adott nyelven. Ezt érted? Japánban például úgy voltam híres, hogy egyetlen japán szót sem tudtam. Ez tényleg hihetetlenül furcsa, és egészen őrült érzés volt.
2: Gondoltad volna akkor, hogy ezt a dalt több mint 40 év múlva még mindig ismeri az egész világ?
0: Nem, egyáltalán nem. Szerintem, ha 35-40 évvel ezelőtt bárkinek megpróbáltad volna elmagyarázni, mi az internet, egyszerűen kinevetett volna. Valószínűleg azt mondta volna, rendben, ez egy szép elképzelés, biztos a CIA vagy az FBI dolgozik valami ilyesmin, de ebből mi sem lesz semmi. Érted, mire gondolok? Ha visszamenjünk ennyit az időben, egyszerűen lehetetlen lett volna elképzelni a mai világot. És nem csak a zenében, hanem minden más területen is. Ezért senki sem gondolhatta komolyan, hogy egy dal ennyi ideig életben maradhat. Szerintem éppen az internet az oka annak, hogy ez megtörtént. Internet nélkül valószínűleg minden évből csak 10-20 olyan dal maradt volna fenn örökre. Tudod, olyan dalok, mint Elvis Presley felvételei, a Beatles, Frank Sinatra, az Abba. Aztán jöttek a 70-es évek, majd a 80-as évek, de nincs sok előadó, akinek valóban van olyan dala, amely örökké él. Nagyon kevés. Ma viszont az internet miatt végső soron az emberek döntik el, mi marad fenn hosszú távon. Tulajdonképpen minden elérhető marad, de vannak dalok, amelyeknek nagyobb esélyük van arra, hogy újra és újra felfedezzék őket. Ez szerintem egészen elképesztő.
2: Önök a Rádiót hallgatják, Rikesztivel beszélgetünk, mindjárt jön a folytatás.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, én Várkonyi Attila vagyok, vendégem Rick Astley.
1: Now comes the serious part. You mentioned in several reports that
0: most következzen egy komolyabb téma. Több interjúban említetted, hogy a sikernek és a csillogásnak van sajnos árnyoldala is. Mik ezek?
2: Már az is, amiről korábban beszéltünk, hogy egyik napról a másikra híres lettem, rengeteg mindent hozott magával. Néhány éven keresztül valóban nagyon híres voltam. Nem hosszú ideig, talán 3-4-5 évig, de akkor tényleg mindenki ismert. És szerintem az emberek nem úgy viselik a hírnevet, ahogy azt mások elképzelik. Felépítenek maguk köré egy páncélt, egyfajta fémhéjat. Létrehoznak egy szerepet, amit a külvilág felé mutatnak. Van egy arcuk a nyilvánosság számára, és van egy másik, ami azt mutatja, hogyan is érzik magukat valójában. Azt gondolom, hogyha bárkit egyik napról a másikra híressé tennél, teljesen mindegy milyen pozitívokból, az óriási érzelmi és lelki változást okozna benne. És szerintem ez nem egészséges. Nézd meg például most a világbajnokságot. Amikor valaki odáll 11-est rúgni, tudja, hogy az egész világ figyeli. Tudja, hogy az egész országa őt nézi. Hihetetlen nyomás nehezedik rá. Nem azt mondom, hogy ez pontosan ugyanaz, mint amikor egy popstárnak slágere van, mert természetesen nem ugyanaz. De ugyanaz az érzés működik mögötte. Amikor tudod, hogy mindenki figyel, mindenkinek van rólad véleménye. Mindenki gondol rólad valamit. Szerintem ez emberileg nem igazán egészséges állapot. Ezért gondolom azt, hogy még ha a popzene rengeteg örömet is adott, és sok minden szórakoztató volt benne, a hírnév önmagában nem igazán jó helyzet egy ember számára.
0: Ezt már 25-26 éves korodban felismerted?
2: Igen. Azt biztosan éreztem, hogy nem vagyok igazán boldog, és azt is, hogy valójában nem a saját életemet élem, hanem azt az életet, amit mások elvárnak tőlem. Persze, nagyon szerencsés voltam, és ezt mindig tudtam. Úgy éreztem, ha ez az a sors, amit kaptam, akkor ezt kell végigcsinálnom. Aztán megszületett a lányunk, és akkor hirtelen rájöttem, hogy mi az igazán fontos az életben. Az, hogy olyan döntéseket hozz, amelyek téged tesznek boldoggá, és azokat az embereket is, akiket szeretsz. Nekem akkor már könnyű volt kimondani. Azt hiszem, ennyi volt. Persze, ismét azt kell mondanom, hogy szerencsém volt. 4-5 évig valódi sikereket élhettem át. Igen, a Never Gonna Give You Up volt a legnagyobb slágerem, de mellette több más sikeres dalom is volt, és ha teljesen őszinte akarok lenni, kerestem annyi pénzt, hogy szabad lehessek. Mert a pénz valójában szabadságot jelent. Ennek köszönhetően megengedhettem magamnak, hogy azt mondjam, már nem szeretném ezt tovább csinálni. És ezt a döntést egyetlen pillanatig sem bántam meg. A mai napig úgy gondolom, hogy ez volt életem egyik legjobb döntése.
0: Biztosan nehéz döntés volt, hiszen nem csak a saját gondolataidról, saját érzéseidről, sőt, a saját egzisztenciáról volt szó, hanem nagyon sok ember dolgozott körülötted, és abból éltek, hogy te, mint előadó, munkát adsz nekik. Sőt, talán még nehezebb lehetett azt mondani, hogy most vége, én visszavonulok.
2: Igen, így megfogalmazva valóban nehéz volt. Nem csak a saját karrieredről van szó ilyenkor. Nagyon sok ember dolgozik azért, hogy eljuss oda, ahol vagy. Ugyanakkor szeretnék teljesen őszinte lenni. Én már akkor nem voltam a pályám csúcsán. Nem ott tartottam, ahol korábban. Egyre nehezebb lett volna újabb slágereket készíteni, sőt, talán már egyetlen nagy sláger is nagyon nehezen jött volna össze. A lemezkiadók ilyenkor természetesen már inkább a következő fiatal tehetséggel szeretnének foglalkozni. Ez a szakma ilyen. Ezért szerintem az egész sokkal inkább a menedzseremet érintette, mint engem. Viszont szerencsére neki is nagyon jól alakult az élete. Később egy lemezkiadó társtulajdonosa lett, és rendkívül sikeres karriert épített fel. Lehet, hogy ez sem történt volna meg, ha továbbra is engem menedzsel. Szóval végül minden a helyére került. Néha úgy érzem, mintha a sors azt mondta volna, itt az ideje megállni. És nem csak neked lesz jobb, hanem azoknak is, akik körülötted vannak. Visszatekintve tényleg úgy érzem, hogy szerencsésen alakult minden.
0: Önök a Retrorádiót hallgatják, Rick Astleyvel beszélgetünk, mindjárt jön a folytatás.

0: Önök a Starstart című műsort hallgatják, folytatódik a beszélgetés Rick Kesslyvel. Jó néhány évvel az első sikerek után visszatértél, ami számomra nagyon érdekes, hogy most rendkívül nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak tűnsz. Jól érzem én ezt?
1: Igen, azért, mert ma már nem érzem a nyomást, amit régen. Ha egyszer volt néhány igazi, óriási slágered, és persze a Never Gonna Give You Up, abban az évben Nagy-Britannia legnagyobb slágere volt. Nagyobb siker lett, mint Madonna vagy Michael Jackson aktuális dalai. Hirtelen mindenki rád figyel. Olyan érzés, mintha minden egyes nap neked kellene belőnöd a világbajnokság döntőinek utolsó 11-esét. Én pedig ezt a nyomást már nem szeretném újra átélni. Köszönöm, elég volt belőle. Ma továbbra is készítek zenét, írok új dalokat, de a saját elképzeléseim szerint, a saját tempomban, a saját feltételeim szerint. Persze örülök, ha az emberek meghallgatják őket, de elsősorban magamnak készítem ezeket. Mert reálisan nézve annak az esélye, hogy még egyszer világméretű slágerem legyen, gyakorlatilag nulla. És ezzel teljesen rendben vagyok. Hiszen egyszer már átélhettem ezt. Most már azért írok zenét, mert örömet okoz. A koncertekkel pedig ugyanez a helyzet. Őszintén szólva, ha a saját kertemben tarthatnék koncertet, valószínűleg minden este játszanék. Csak hát utazni kell hozzájuk, és ez már egy másik történet. Egyébként most is Magyarországra készülök a nyáron. Már többször felléptem azon a fesztiválon, nagyon szeretem. Egy borászat területén rendezik, csodálatos helyszín, nagyon jó hangulata van. Többször jártam már Magyarországon, Budapesten is voltam néhányszor, sőt a Formula 1-es Magyar Nagydíjon is jártam. És van még egy érdekes személyes kötődésem is Magyarországhoz. Amikor a lányunk kicsi volt, több oper segített nálunk, az utolsó pedig magyar volt. Azóta is családi barát. Már neki is van két gyermeke, ikrek. Ha jól számolom, most már 10 vagy talán 11 évesek. A mai napig találkozunk. Valahányszor meglátogat minket, mindig készít nekem tiramisút. A feleségem és a lányom ott voltak az esküvőjén Magyarország. Én sajnos nem tudtam elmenni, mert egy másik kötelezettségem miatt nem jött ki jól az időpont, de ők ott voltak. Szóval van egy kis személyes kötődésem Magyarországhoz. Persze nem akarok úgy tenni, mintha ismerném az országot, mert nem ismerem igazán. Viszont többször jártam ott, és tudom, hogy nagyszerű hely. A Balaton pedig egyszerűen gyönyörű. Egészen fantasztikus. És pontosan ez az egyik legjobb dolog abban, amit ma csinálok. Olyan helyekre jutok el koncertezni, ahová a 80-as vagy a 90-es évek elején soha nem jutottam el. Például Dél-Amerikában egyáltalán nem jártam akkoriban. Brazíliában, Argentinában. Viszont az elmúlt 10-15 évben már többször is felléptem ezeken a helyeken. Ez számomra egészen különleges érzés. Furcsa belegondolni, hogy amikor a legnagyobb slágereim voltak, oda nem jutottam el. Most pedig igen. És ezt nagyon élvezem.
0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, Rick Kesslyvel beszélgetünk, mindjárt jön a folytatás.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, én Várkonyi Attila vagyok, vendégem Rick Astley. Lehet, hogy most egy kicsit furcsa kérdés jön, de érzel különbséget a különböző országok közönsége között? Mondjuk a magyar, a német, az angol közönség között. Magyarországon ugyanis rendkívül népszerű vagy. Annál a rádiónál dolgozom, amelyet több mint 2 millió ember hallgat, és messze a legnépszerűbb rádió Magyarországon. A mi hallgatóink nagyon szeretik a retro zenét, nagyon szeretik a te zenédet. Különösen a 80-as évek, amely a leginkább tarol. Érezted ezt a szeretetet, amikor Magyarországon jársz, akár a Balatonnál, akár más helyszínen lépsz színpadra?
1: Azt hiszem, a legnagyobb különbség az, hogy az Egyesült Királyságban körülbelül 10 évvel ezelőtt, amikor betöltöttem az 50-et, megjelent egy új albumom. És egészen hihetetlen dolog történt. Első lett a slágerlistán. Valójában több százezer példány fogyott belőle. Bocsánat, nem szeretnék nagyképűnek hangzani, de tényleg így történt. Az egész olyan volt, hogy csak álltunk, és azt kérdeztük, mi történik itt? Egy 50 éves fickó készít egy lemezt, és egyszer csak minden működni kezd. Ez teljesen váratlan volt. Ezért az Egyesült Királyságban a mai zenéi miatt sokkal ismertebb vagyok, mint bárhol máshol. Ott nyugodtan eljátszhatom az új dalaimat, mert az emberek ismerik őket. Éneklik velem, kapcsolódnak hozzájuk. Más országokban ez egy picit nehezebb. Látom az emberek arcán, hogy az újabb dalokat nem feltétlenül ismerik. Viszont nem szeretném, hogy a koncertjeim kizárólag a 80-as évekről szóljanak. Én szeretem játszani az új számaimat is. És érdekes módon a közösségi médiában sokan írják is. Reméljük, hogy az új dalokból is játszol majd. Persze, a régi slágereknek el kell hangozniuk, azokat nem lehet kihagyni. De mindig nehéz megtalálni az egyensúlyt. A másik dolog pedig az internet. Ma az emberek sokkal nyitottabbak mindenféle zenére. Elmehetsz egy hatalmas fesztiválra, ahol este mondjuk a Guns N' Roses vagy a Foo Fighters a fő fellépő. Délután pedig fellép egy K-pop együttes. Aztán este 5 órakor én következem. Ma már teljesen természetes, hogy ennyire sokszínű egy fesztivál. Régen ez elképzelhetetlen lett volna. Én pedig egyszerűen csak élvezni próbálom. Arra koncentrálok, hogy jól érezzem magam.
0: Látszik is rajtad. Nagyon nyugodtnak tűnsz, nagyon pozitív ember vagy. Őszintén mondom, öröm veled beszélgetni. Még egy utolsó kérdés. Ott van ugye a Rick Rolling jelenség. Ez ugyan már nem egy új dolog, sőt, az internet világában ez már réginek is számít. Mi neked erről a véleményed, és mi volt az első impressziód, amikor hallottál róla?
1: Éppen Olaszországban nyaraltunk a családommal. Egy angol barátom, aki Amerikában él és producerként dolgozik, küldött nekem egy e-mailt. Tulajdonképpen Rick Rollozott. Csak akkor még fogalmam sem volt arról, hogy mit csinál. Válaszoltam neki valami mosolygós jellel. Erre újra elküldte. Én pedig visszaírtam. Mi a csodát művelsz? Ő ismét elküldte. A végén már felhívtam telefonon, azt kérdeztem tőle, most komolyan, mit csinálsz? Régóta ismertük egymást. Ekkor kezdte elmagyarázni nekem, hogy mi is az a Rick Rolling. De ez már nagyon régen volt, és őszintén szólva, még azután sem igazán értettem, hogy elmagyarázta. Ha belegondolsz, akkoriban még maga az internet is teljesen más volt. Már az is újdonságnak számított, hogy valaki e-mailben küld egy linket. A YouTube ma már 20 éves, a Rick Rolling pedig körülbelül 15 éve létezik. Abban az időben már az is egészen különleges élmény volt, hogy rákattintasz egy linkre, és rögtön elindul egy videó. Ma ez teljesen természetes. Akkor még nem volt az. Ezért eleve furcsa volt az egész. És amikor rájössz, hogy te vagy az a Rick, akiről ez az egész szól, na, attól még furcsább lesz. Az első reakcióm tényleg az volt, hogy ez most mi? Persze idővel teljesen másképp kezdtem látni az egészet. Emlékszem, a lányom egyszer azt mondta nekem, tudod mit, apa? Ez valójában nem rólad szól. Azt hiszem, akkor körülbelül 15 éves volt, azt mondta, az interneten semmi sem igazán arról szól, aminek látszik. Nem rólad szól, hanem rólunk, az emberekről. Arról, hogy együtt szórakozunk rajta. Érted? Amikor ezt így elmagyarázta, akkor kezdtem igazán megérteni. Azt mondanám, hogy 90%-ban megértettem. A maradék 10% persze még mindig azt mondta, Azért egy kicsit, mégiscsak rólam szól, de a nagyobb részem már elfogadta. Megértettem, hogy ez egy másik generáció gondolkodásmódja. És valójában bárki lehetett volna. Lehetett volna egy másik előadó. Lehetett volna teljesen más videó is. Egyszerűen az enyém lett az, amelyikből mém született. De ez nem személyes, nem ellenem szól, és amikor ez sikerült megértenem, onnantól kezdve már kizárólag pozitívan tekintettem rá. Hiszen gondolj bele, milyen fantasztikus dolog az, hogy 10 éves gyerekek is ismerik ezt a dalt. Kívülről tudják a szövegét, ismerik azt a vicces táncot. Ez egész

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Fantasztikus ember, és képzeljék el, amikor vége lett a beszélgetésnek, kértem, hogy mondjon egy ID-t, amit most meg is mutatunk önöknek.
1: Hey, this is Rick Astley, and you're listening to DJ Dominic.
0: És azt mondta, hogy ha hazamegy, le fogja gyártani ezt a stúdiójában, tökéletes hangminőségben, hogy a fellépéseimen és itt a rádióban is tudjam használni. Teljesen magától ajánlotta fel, engem ez nagyon megérintett, és tényleg köszönöm ezt a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Megyünk tovább, hiszen további sztárok érkeznek, sőt, egy szülinapot is ünnepelni fogunk itt a Retro Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl fontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a fontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
2: Fáradt lábak, viszeres bőrtünetek. Válassza ön is a Biomed vadgesztenye krémfortét természetes gyógynövény kivonatokkal. Biomed vadgesztenye krémforte, az ápolt lábak szakértője.
3: Keresse a Biomed vadgesztenye krémfortét a gyógyszertárakban, gyógynövény szaküzletekben és a Rossmann drogériákban.
2: Biomed. Minőség, megbízhatóság, kedvező ár.
4: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: A reklám után.
5: Hírek a Retro Rádióban.
6: Gyorsítaná a zöld beruházásokat a kormány. Hőség, segítsük a madarakat is. Kevés az autó, megszűnik egy autópálya Svájcban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyeztetése. Emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Riasztották a magyar gripeneket, egy Hongkongból Londonba tartó utasszállító nem vette fel a kapcsolatot a román légirányítással. A vadászgépek a magyar határnál érték el a kínai járatot, vizuálisan figyelmeztették a személyzetet, akik ezt követően jelentkeztek az irányításnál. Az intézkedés után a gripenek visszatértek a kecskeméti bázisra. Segítsünk a madaraknak a hőségben. A tartós nyári meleg őket is megviseli, ezért fontos, hogy friss ivóvizet biztosítsunk nekik. Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője rádiónknak azt mondta, egy egyszerű madárítató a kertben, vagy akár az erkélyen is sokat jelenthet.
7: Erre a célra a legjobb a kövöl két férfi araszni 45-50 centi átmérő műanyag virág alá, mert ebbe egy nagyobb madár, tehát mondjuk egy örvösgalamb meg tud fürdeni. Annyi víz van benne, hogy a legnagyobb hőségben sem fog elpárlogni. Töltsük föl naponta friss vízzel, adalékot nem kell tenni, terjed sajnos a Facebookon a rengeteg butaság. Alapvetően a talajon itassunk, folyamatos árnyékba tegyük be, hogy a víz párolgási veszteség csökkenjen, illetve a hőmérséklet is kezelhetőbb.
6: Lefokoznak egy autópályát Svájcban. A Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire az építésekor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át, így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebesség viszont 120-ról 80 km/h-ra csökken. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórtan záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik, 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: És most minden idő
5: Hétfőt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
8: Az előző órában Rick Kesslyvel beszélgettünk itt a Retro Rádióban, és megyünk is tovább. Ígértem önöknek egy szülinapost, mégpedig egy olyan úriember, aki 1951. július 6-án született, Végvári Ádámnak hívják, és a neotanában.

Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Mindannyiszor megtisztelő, ha egy sztár, akár hazai, akár külföldi elfogadja a meghívást ide a rádióba. És egy másik dolog, amiért én nagyon hálás vagyok következő vendégünknek, hogy jó néhány esetben a Neoton Família csapata felkért, elhívott azért, hogy akár a koncertjük előtt vagy után legyen egy kis mini fergetek parti. Én már azt mondom, hogy teljesen összenőttünk a csapattal, a zenekarral, az első 10 sorban állókat már nagyon-nagyon régóta ismerem, nem csak arcról, hanem már beszélgetünk is, meg szoktak is nekem írni, sőt eljönnek az én külön bulijáimra is. Szóval ez egy nagyon-nagyon régi barátság a zenekar tagjaival és Ádámmal is. Hamarosan 75. szülőnapját fogja tölteni, mégpedig holnap. Úgyhogy itt a következő egy órában vele fogunk beszélgetni, fel is köszöntjük természetesen, és néhány érdekességre is fény derül a kiváló gitáros énekes múltjából.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Neoton Familia és Neoton Familia sztárjai számtalan néven fut és futott ez a formáció az elmúlt évtizedekben. Egy dolog azonban örök, mégpedig azok a dalok, amelyeket az emberek megszerettek, és az az életérzés, amit a Neoton közvetít. Végvári Ádám a vendégem, a Neoton együttes frontembere, a férfi énekes, aki a három régi tag közül az egyik, gitáros és egyébként szerzője is jó néhány Neoton slágernek. Szervusz Ádám, és köszönöm, hogy eljöttél.
1: Szevasz, köszönöm a meghívást, és mindenkit százszor csókolok.
0: Én azt gondolom, hogy ha már itt járunk a nyárnál, akkor egy dolgot muszáj elmondanom. Mi egy jegyben születtünk Ádámmal, mert hogy július 6-án született Budapesten, hamarosan a 75. szülinapját fogja ünnepelni, egészen pontosan holnap. Ádikám, boldog szülinapot!
1: Nagyon szépen köszönöm, és jaj!
0: Hogy vagy egyébként? Mert mindig nevetsz, mosolyogsz, fiatalos vagy. Mit jelent ez belülről?
1: Köszönöm szépen, jól vagyok, igyekszem jól érezni magamat, és nem vagyok hajlandó rosszul érezni magamat. Igyekszem rendbe hozni, sportolni, hogy a...
0: Mit sportolsz?
1: Hát most sok mindenről letiltottak, eddig jégkorongoztam, és azt mondták, hogy nem szabad, úgyhogy most vettem egy futógépet, vettem egy ellipszist, vettem egy hasazógépet, és benn van egy ilyen kis szobába, és aztán igyekszem hetente háromszor ezt lenyomni. Ez eltart majdnem másfél órát.
0: Ha nem sikerül, akkor nyitsz egy wellness klubot. Nem kidobott a pénz. Mennyit tudsz edzeni egyébként? Másfél órát?
1: Másfél
0: per
1: órát,
0: nap, vagy per hét?
1: Hát naponta másfél órát, igen.
0: És ezt csinálod is becsülettel. Hát igen. Nagyon kemény. Hogy tudtad rávenni magad erre?
1: Én mindig sportoltam, tehát amikor...
0: Azt tudom, de ahol korong van, meg labda van, azt értjük. Csak amikor be kell egy terembe menni, akkor azért más a helyzet.
1: Emlékszem 2006-ban, amikor volt a New Stadium koncert, vagyis előtte, 2005-ben, eldöntöttem magamban, hogy na most akkor jó formába kell lendülni. És én Zuglóban lakom, és elfutottam az M3-asig a háztól, meg vissza, az nagyjából 10 kilométer. És csak azért, hogy... Tehát az nem volt egy szórakoztató, mert futás az nem szórakoztató. Vittem egy fülest magammal, akkor még Walkman volt, és én azt hiszem, hogy ez elhatározás kérdése, hogy valamiért el kell érni azt a célt. Tehát a jégkorong azért nagyon szórakoztató dolog, a foci is nagyon szórakoztató. Az erőlét az más. Oda kell egy kis, nem is tudom, mi kell, elszántság.
0: Na hát vasárnap van ez a műsor, ugye? Csodálatos vasárnapot mindenkinek. A legnehezebb a vasárnap kapcsán jutott eszembe az étel, és annak a megtartása már, mint hogy az ember egészségesen étkezzen. Hamarosan kiderül, hogy a holnap 75 éves Végvári Ádám mennyire tudja az étket rendben tartani, vagyis mennyire tudja betartani, ha éppen fogyni szeretne. Tartsanak velünk, mindjárt visszatérünk.

0: Ígérem hallgatóinknak, hogy zömmel a zenéről fogunk beszélgetni, nem étrendekről és fogyókúra receptekről, de én kíváncsi vagyok, hogy Ádám milyen önbizalommal és milyen önuralommal rendelkezik, mert ez a két dolog szintézise az, hogy az ember például megállja-e, hogy ne egyen egészségtelen ételeket, vagy pedig egy jót akar enni, hiszen megérdemli.
1: Nálam mind a kettő játszik, és egy nagyon nagy, a legnagyobb probléma az az, hogy mi zenészek teljesen másképp étkezünk, más az étrendünk, más az életrendünk. Ugye minden koncert előtt hoznak egy kis szendvicset, hogy megérkezünk egy 3-4 órás út után, akkor ne hajunk éjjel. Jön a koncert, vége van valamikor 11-12
0: Hát a fotózással mindennel együtt bizony. Igen.
1: Már éjjel, tehát nem nappal 11, hanem 23-24 órakor, és akkor bizony behoznak egy-egy melegét, sült tálakat,
0: mert megérdemlett.
1: Igen, és itt tudom, hogy nem szabadna enni, igyekszem nagyon keveset enni, tehát hogy hoznak rántott hús, egy fél szelet rántott hús, mert utána nekünk még haza kell jönnünk, még az megint egy 2-3 órás út, és amikor az ember beesik éjjel kettőkor a kéglibe, akkor még lehet, hogy...
0: Hát... Előfordult már az életed során, hogy a hűtőz vezetett az első utad?
1: Igen, de nem kaja ügyben, hanem inni egy jó fröccsöt, vagy egy pohár sört, vagy egy kis bort.
0: Uh-huh. Elalváshoz.
1: Elalváshoz. Én hazaérkezem, és utána még majdnem fél óra, egy óra eltelik, mire én úgy lenyugszom, hogy na, akkor el tudok aludni.
0: Tehát ez, és meddig alszol?
1: És akkor 8:30-9 reggel.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Végvár Ádám a vendégem. Mindjárt visszajövünk.

0: Végvári Ádám 1951. július 6-án született Budapesten, a magyar könnyűzene egyik legismertebb gitárosa, énekes, a zeneszerzője, akinek neve több mint 5 évtizede összefor a hazai popzenével. Ezt jellemzően két zenekarban követte el, Kati és a Kerekperec, valamint a Neoton Família. Aztán persze közben a Neoton Família sokféleképpen alakult. Te egy fel tudnád egyébként idézni, nem kell most, csak úgy tudod, hogy mikor volt Ádám és Éva, mikor volt Família, mikor volt Neoton, mikor volt Família sztárjai. Ez neked így megvan?
1: Megvan. 80-tól 90-ig volt Neoton Família, 90 után egy kis kihagyása volt Éva Neoton, akkor volt Adams Family, az is, amikor Éva elment szülni például, megszülte a mi dobosunkat. Aztán jött a Neoton Família sztárjai, mert ugye olyan sokan hiányoztak már a zenekarból, Jakab Gyuri, Juhász Mari, Erdős Péter, hogy az irántukról tiszteletből nem akartunk a Neoton nevet használni, nem volt fennünk már a Pásztor Laci, így aztán alakult ez a Neoton Família sztárjai, ami szintén már nem egy friss zenekar, mert a jó becsülöm, akkor 20-valány éve együtt vagyunk.
0: Tehát már zenekar ilyenkor kezdés, akkor már 26 év után azt mondhatja, hogy egy retro zenekar. Milyen idős egyébként a Neoton, hogy összességében mikor volt az első, még a Pásztor Laciék által alapított Neoton?
1: Hát ugye idén január 10-én volt az MVM Dome-ban nagy koncertünk, ami pontosan a Neoton 60 éve születésnapja volt, én akkor még gyermek voltam, nagyjából akkor született a Kell, hogy vár című sláger, vagy egy-két évvel később, és először volt Neoton, ugye volt a három lány, az volt a Kózbabák, összejöttek, lett a Neoton Família, és aztán én valamikor 80 körül érkeztem Bardóczi Gyuszival a bandába, és hoztunk egy kis rockot bele, meg egy kis más szint.
0: Nagyon érdekes egyébként, most már azért volt módom többször végighallgatni a Neoton Família koncertjét, és abban tényleg minden van. Az Éva elszokta a végén mondani, van valamilyen záró beszéd, amit tartott a koncert után, hogy az egész élet benne van a Neoton Família mondjam, munkásságába, de tényleg, ha az ember megfigyeli a dalokat, vannak nagyon szép lírai felvételek közötte dalok, vannak nagyon szép rock balladák, van keményebb rock hangzás is, van popzene is teljes mennyiségben, akkor van az abbás, nagyon népszerű pop, nem sértésben mondom, sőt, volt nektek abba a betét is, én emlékszem rá a zenekar koncertjében. Szóval annyira sokféle. Lehet valakikhez kötni egy-egy stílust a zenekaron belül?
1: Ez volt, azt hiszem, hogy a Neotonnak ez volt az egyik legerősebb és a legfontosabb dolga, hogy összejöttek olyan zenészek, és mindegyik kiváló zenész volt, akinek mindenkinek más volt az ízlése. Jakab Gyuri szerette a funkit, az R&B-t, én szerettem a rockzenét, én a West Coast, ezt a Chicago, Toto, stb. A Pásztor Laci nagyon szerette a hagyományos popzenét, és nagyon jó ízlése volt ehhez, és ebből ezekből a műfajok, nem műfajokból, ezekből a, hogy lehet ezt nevezni?
0: Érzések, vagy igen, ízlések.
1: Ízlésekből sikerült összegyúrni a másik, olyan lényeges dolgot, hogy amire azt mondom, hogy a mai napig a Neotonnak ez a leglényegesebb dolga, hogy a dalok, hogy olyan dalokat tudtunk összehozni, ami a mai napig valahogy lehet, hogy furcsa. Ja, és a szövegekről ne feledkezzünk meg, hogy nagyon jó szövegeket írt hozzá Hatvoni Emese, vagy az Éva, ő is írt sok szöveget. Képzeljétek el, hogy a Neotonban két szerző trió volt, ugye Pásztor Jakab Hatvani, és a Csepregi Végvári Baracs. És ontottuk a nótákat. Tehát, hogy én nekem nem is tudom, hogy nekem hány száz dalom van. A Neotonnak azt mondják, hogy 600-valahány nótája van. És nekem szerintem ez a lényeg. A mai napig ez a lényeg, és ezért szeretik a koncerteket, ezért voltak az MVM Dome-a 16 ezeren.
0: Döbbenetes volt. Fú, az nagyon jó sikerült.
1: Igen, hogy ezeket a dalokat meghallgassák, és a mai napig a fiatalok is, tehát aki most kapcsolódik be a popzenébe, a zenehallgatásba, igen, szeretnek minden mai előadót, de meghallgatják a Neotont is.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk, folytatódik a Sztársa néhány perc múlva.

0: Önök a Retrádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, csak érdekességként mondom el, hogy vegyész technikusi végzettséget szerzett Ádám, tehát hogyha szeretnék sósavat előállítani itt a műsorban, vagy aranyat, akkor ígérem, hogy hozzá fogok fordulni. Egyébként édesapjától tanult gitározni, és még egy érdekesség ezzel az iskolával kapcsolatban, a vegyész technikummal, ahova járt, Korda György, Nyemjén Ferenc és Leslie Mándok is ugyanennek az iskolának koptatta a padját, de azért ez nem mindennapos, hogy négy ilyen kiváló zenész vegyésznek tanul.
1: Igen, hát először is ez egy legnehezebb iskola volt Budapesten, nem az országban.
0: A világon.
1: Azért mondom ezt, mert amikor elmentem, kicsit dolgoztam, mint vegyésztechnikus, és az volt az...
0: Most már lévőt.
1: Igen. És azt mondták, hogy mi többet tanultunk, többet tudtunk, mint az akkori egyetemet végzett vegyészek, és ez tényleg így volt. Hát én amikor érettségiztem, akkor nem tudom, egy héten keresztül szerves vegyipar, szervetlen labor, szerves technológia, szervetlen technológia, matematika, tehát szokásos egy hétig állandóan érettségiztünk, és tényleg mindent megtanultunk a vegyiparról.
0: Ádikám, ha most így előállítanának valami vegyületet, vagy igen? Megkérnek, hogy te állítsd elő, ketonok, aldehidek, igen? Mindenféle, ezek mennének még
1: honnan
0: most?
1: Honnan tudja?
0: Én is elmondanám, hogy én is vizsgáztam ezekben mindből még az egyetemen, de most aha, nem ez a lényeg, hanem hogy te tudnád-e most ezeket?
1: Persze, például előbb mondtad a sósavot, kapica eljárással, hogy kell égetni a klórt, hogy abból sósav legyen. Nagyjából emlékszem, nem mindenre, mert a nagyobbik lányom, ő is ott végzett, és én még úgy tanultam vele, és egy nagyon lényeges dolog megint, hogy ugye általános iskolában azt mondtam, hogy szeretem a vegyészetet, és valahogy be tudtam, nagyon nehéz ott bekerülni a Petrikbe, és amikor másodikos voltam, akkor rájöttem, hogy én a fizikát szeretem.
0: Nagyon helyes.
1: Volt egy nagyon jó fizika tanárunk, Madas tanár úrnak hívták, és valami embertelen módon oktatta a fizikát.
0: Hát Ádikám, ígérem, hogy itt neked sósavat nem kell előállítani, királyvizet egyáltalán nem kell itt most összekeverni, úgyhogy soha nem fogjuk megtudni, hogy mi az arany és mi nem, az viszont biztos, hogy a Neotonnak számtalan aranylemeze van, számtalan nagy sikere van, és ezek mind azokban az újjakban és elmékben jött ki, és azokból alakult ki, amelyet a Neoton története során ez a számos és nagyszerű, kiváló zenész alkotott. Tartsanak velünk, a Neoton Família él, a Neoton Família sztárjai fellép, sőt, Ádámnak van szóló dédelgetett álma is, de erről egy picit később szólunk majd néhány szót.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Hát mi nagyon sok mindenen vagyunk már túl együtt, számtalan nagy koncerten, ahol akár konferenciéként, akár warm-up DJ-ként, akár utána afterparty levezetőként kaptam meghívást, és ezt tényleg nagyon köszönöm neked is, és a zenekar minden tagjának. És most megint együtt leszünk, mégpedig a Budapest Parkban. Ez azért nem egy hétköznapi dolog, a másik nagy helyszín a Balatonon, Siófokon, ugye ott már voltunk sokszor együtt, és a Budapest Parkban sem az első közös együttlét, de nem rólam szól ez, hanem a Neoton Familiáról. Mire számíthatnak a rajongók?
1: Nagyon szeretünk a Budapest Parkba fellépni, és mindig igyekszünk olyan műsort összehozni, ami más, mint az évi koncertprogram. Most is remélem, hogy sikerülni fog, most már készülünk rá, hogy olyan dalokat vegyünk elő, ami vagy régen hangzott el, vagy lehet, hogy el se hangzott.
0: És, hát abból a 600-ból jó.
1: Igen, és egy jó hosszú koncert lesz, ha be vagyunk határolva, mert azt hiszem van időkorlátja a dolognak, de ugye nagyon szeretjük azt a színpadot, mindig nagyon sokan vannak.
0: Ezt megértem, és óriási az a színpad, nagyon, és nagyon szépen meg van csinálva, nem tudom, látta, de igen. Felújították, és egy még nagyobb lett, mint szokott lenni.
1: Félek is tőle egy kicsit, hogy...
0: Mert
1: nagyon nehéz bejátszani. Tehát ugye mi elől hárman, Éva öcsi, én azért kötve vagyunk a mikrofon állványhoz, és el kell indulni azért, hogy jobbra-balra tudjunk menni, kifutóval, stb. Tehát.
0: És a gitárra mi a helyzet? Mert nagyon sokáig kötve voltál a gitárhoz is, most már, ha jól tudom, ezt inkább a rádiós frekvenciák oldják meg, hogy te nyugodtan sétálgathassál.
1: Hál' Istennek, most már ebben a korszakban nem kell zsinórral foglalkoznunk, mint régen, hogy arra kell ügyelni, hogy a mikrofon zsinórán...
0: A Laukon Szabolcs csapatot összeakadt ide.
1: Igen, és most már nagyon jó adóvevők vannak, és hát az út szabaddá teszi az ember, tehát lehet mozogni vele.
0: Mikor lesz ez a koncert?
1: Augusztus 14.
0: Hát augusztus 14-én, aki szereti a Neoton Familia sztárjainak buliát és hangulatát, bizony lehetősége van, hogy ezt meghallgassa, és egy több órás koncerten végig táncolja, bulizza az egész időszakot. Végvári Ádám a vendégem, születésnapját ünnepli holnap, már persze fölköszöntöttük, de még egy érdekesség is lesz a szülinap kapcsán, mindjárt erről is beszélünk néhány szót.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. A Neotonban az a csodálatos, hogy működik úgy egyben az egész zenekar. Működik úgy, hogy van Ádám és Éva. Működik úgy, hogy van csak Éva, működik úgy, hogy van csak Ádám. Ezek a dalok, miután nagyon sok dal van, amik jobban illenek Ádámhoz, azt ő előadja saját szólószettjében, Évának is vannak saját nótái, és ahogy így épül föl 2, 4, 6, 8 tagúvá ez a formáció, mindenképpen bővül a dalok sora is. Egy újabb szóló, de most nagy és Erkel Színház méretű koncertre készülsz. Ott mi lesz a programban?
1: Nagyon érdekes lesz a program, október 29 Erkel Színház, és igyekszem azok, ez az egész, ugye az a címe, hogy Neotón ünnep Ádám 75. Sajnos a 75. születésnapom.
0: Mi sajnos?
1: Olyan furcsa.
0: Holnap lesz.
1: Igen, és igyekszem azokat a dalokat összeszedni. Először is valamilyen kronológiai sorrendet, tehát elkezdeni, én 14 éves koromban írtam az első dalt. Sokan nem tudják, nem is mondom most el, mert meglepetés lesz, hogy melyik az a dal, mert nem az én nevemen jelent aztán meg. Egy nagyon híres énekes énekelte, és azzal fogom nagyjából kezdeni a műsort, és végigmegyek az egész pályafutásomon. Universal együttes, Kati és a Kerekperec, a Metropol, az volt a gyerekkori zenekarom.
0: Volán. És Kati és a Kerekperec.
1: Kati és a Kerekperec, és aztán persze a végén bejön Ránk Zúdul a Neotón, az egész banda, a kísérőzenekar és a mi új kísérőzenekarunk lesz, ugye most már 10 vagyunk a színpadon, hatalmas vokál lesz, lesz olyan része a koncertnek, amikor 4 gitár fog döngeni a színpadon, és igyekszem azért egy picikét, nem merem azt mondani, hogy a rock irányába el, de azt tudja mindenki rólam, hogy én rockzenét szeretem, és onnan is jöttem, derékig élő hajjal, Gibson gitárral kiabáltam a Led Zeppelineket, és igyekszem egy picit abba a mederbe terelni, ha bár azt mondták, hogy figyeljek oda arra, hogy azért az emberek nem csak azt szeretik, hanem a Neotonnak a slágereit is. Magyarán mondva a Neotonból azokat a slágereket, nótákat fogom előadni, amik a fiúkhoz kötődnek. Santa Maria, 220 felett, és a többi, és a többi.
0: És akkor még egy epizód az életedből, ami szerintem nagyon-nagyon kevés zenésznek adatott meg, mégpedig az, hogy a Yamaha Fesztiválon Magyarország képviseletében elhoztátok a nagy díjat, és ott te kaptál egy Yamaha SG 2000 típusú gitárt. Ez a gitár megvan-e még, és ha megvan, el fog-e veled jönni a koncertre?
1: Mindenképpen megvan. Egy baja van, hogy annyira nehéz, hogy széthúz az ember hátát, de azért szerintem igyekszem majd, amikor...
0: Hát egy dalra, valaki
1: igen,
0: megfogja.
1: Igen, hogy behozzák, tudnilik. Meg kell mondjam, hogy nagyon sok gitárom van, számát sem tudom, hogy mennyi, de azt hiszem, hogy a legjobb hangú gitár, ez a Yamaha SG 2000, és megsugom, hogy most nagyjából 2-3 millió forintba kerül egy ilyen gitár.
0: Az igen. Ádám, én nagyon sok sikert kívánok neked a Budapest Partbéli koncerthez is, a saját szóló koncertethez is, és egyébként egy tucatnyi más Neotón koncert lesz még egyébként ebben az évben, úgyhogy nagy a felhozatal, nagy a kínálat, és hát meg voltak már a szokásosak is, például a Gottwald, amit minden évben megcsinálunk.
1: Igen.
0: És nagyon jól sikerült a Plázs, amit minden évben megcsinálunk. Úgyhogy én köszönöm szépen, hogy néha veletek tölthetem az időt, és ott lehetek előtte vagy utána. Kívánok neked nagyon sok sikert, jó egészséget, és boldog szülinapot holnapra.
1: Köszönöm szépen!

0: Önök a Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit. Teljes üzemben elindult a nyári forgalom, ami azt jelenti, hogy hetente 8-10 helyszínen találkozhatunk hallgatóinkkal, ez a múlt héten 11 volt egyébként. Számtalan strandon, fürdőben, uszodában, hegyen fönn, hegyen lent, határon innen és határon túl, valamint klubban és nagy fesztiválokon mindenhol ott vagyunk, és tényleg köszönöm ezt a lehetőséget minden megrendelőnek. Ott leszünk az EFOT-on, hogy ezt minden évben tettük, ott voltunk már kétszer a plázson, és még háromszor leszünk, ott leszünk kétszer a Budapest Parkban, és jó néhány olyan helyszínre is meghívást kapunk, ahol több tízezer vagy több ezer ember várja a bulikat. Köszönöm a Retro Rádió minden hallgatójának, hogy minket hallgat, és azt is, hogyha eljönnek ezekre a rendezvényekre, de most menjünk tovább, hiszen folytatódik a műsor itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvonulj.

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Kenned be Lidl pluszkártyát és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
3: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap!
1: A reklám után...
0: Hírek a Retro Rádióban.
6: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Népszerűek a nyári Erzsébet táborok. Utcán hagytak egy több milliós festményt Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be közösségi oldalán. Azt írtam, a 100 ezer forintos juttatás mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Mintegy 40 ezer gyermek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Változatos programok várják őket. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta a rádiónknak Daravánt Judit sajtófőnök.
7: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, zenei és táncfoglalkozások, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetencia fejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentők vigyáznak a táborozókra.
6: Vihar miatt felbeszakadt az amerikai függetlenségnapi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmában rendezett programról több tízezer embert kellett evakuálni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Kidobott lobnak hitt egy festményt egy spanyol férfi, egy szevillai utcán sétált, amikor rábukkant egy falnak támasztott képre. Hazavitte, mert megtetszett neki a kerete. Később derült ki, hogy egy Joaquin Sorolla festményt vitt haza, amely átszámítva több mint 53 millió forintot érhet. A művet végül visszaadta a tulajdonosainak, akik, mint kiderült, sietségükben felejtették az utcán a nagyértékű műalkotást. Végül néhány szó a várható időjárásról. Ma változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, de azért nem lesz teljesen eseménytelen az idő. Helyenként kisebb eső, zápor, sőt, egy-egy zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél több felé élénk, néha erős lesz, délutára 26 és 31 fok közé melegszik a levegő. Holnap is marad a napos gomoly felhős idő, elszórt záporokkal, néhol zivatarral. Kedden már ismét melegebb levegő érkezik 28-33 fokos csúcsokkal. Szerdán viszont hideg front hozhat átmeneti felhősödést és záporokat, zivatarokat.
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
9: Kellemes délután kívánok minden Hetorádió hallgatónak, Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és különös tekintettel a drága jó főzőtársaimra, akik már órák óta készítik a finom vasárnapi ebédet, jó étvágyat, ha már ott ülnek, ha pedig nem, hamarosan eljön.

Önök a Retro Rádiót hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és egy fantasztikus emberrel folytatjuk. Egy picit futballozni fogunk, de szerintem a hallgatóink is rájöttek, hogy a futball tulajdonképpen maga az élet. Ugyanazok a dolgok történnek a futballpályán, nyilván élesebb szituációban, amelyek velünk az életben is előfordulnak. Ugyanazok az emberi tulajdonságok, ugyanúgy csapatban kell gondolkozni, mint egy munkahelyen, ugyanúgy nyerünk és vesztünk, mint egy futballmérkőzésen, ugyanúgy méltósággal kell mindkettőt megtennünk, mint egy futballmérkőzésen. És egyébként a vágyak, a sikerre való vágy, én azt gondolom, hogy nagyon sok honfitársunkban benne van, és pont ez az, ami hajtja az országokat képviselő labdarúgókat, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy a hazaszeretet, a győzni vágyás, az akaraterő, és sorolhatnám hosszasan egy-egy futballmesnek minden attribútumát, és pontosan ez igaz az életre is, a munkahelyre is, a tanulmányainkra is, és tulajdonképpen mindenre, ami körülvesz bennünket. Aki érkezik, ő egy olyan fiatalember, aki kétszer állhatott fel a magyar bajnokság képzeletbeli dobogójára, aki UEFA kupa ezüstérmes, 367 NB1-es bajnoki mérkőzés résztvevője, 37-szeres magyar válogatott, és ott volt az utolsó magyar világbajnoki szereplésen 1986-ban. Ő, Disszl Péter, hamarosan vele beszélgetünk.

0: Agorát Rádiót hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel és jó történetekkel érkezünk itt a mai sztársában is, hogy ez minden vasárnap lenni szokott. Kétféle ember van, hogy az emberiséget egészen pontosan két csoportra lehet osztani. A kisebbik csoport azok, akik a labdarúgó világbajnokságon személyesen ott vannak és játszanak. A másik sokkal nagyobb csoport, akik nézik, követik és nagyon szeretik ezt. Na most az a vendég, aki most itt ül velem szemben a stúdióban, ő ott volt a labdarúgó világbajnokságon, játszott is két mérkőzést is a világbajnokságon. Azóta már természetesen nyugdíjba vonult, hiszen az utolsó ilyen típusú mérkőzésünk közel 40 évvel ezelőtt volt, mégpedig amikor a magyar válogatott Mexikóban járt. A csapat kapusa és meghatározó játékosa itt a Retorádió stúdiójában, Disszó Péter. Szervusz, Peti!
1: Szia! Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat!
0: Petikém, amikor leülsz meccset nézni, eszedbe jut, hogy te ott álltál ezen a világban, nem ezen, de hogy egy világbajnokságon a kapuban, hogy ti kijutottatok, nem is akármilyen körülmények között, parádés meneteléssel jutott ki a magyar válogatott akkor a mexikói világbajnokságra, szokott ilyen az eszedbe jutni?
1: Hát elvileg most, amikor az első meccset közvetítették Mexikóból, akkor egy kicsit úgy beugrott, meg valahol mindig is úgy magamban azt mondtam, meg ha mostanában ennyi év után bárki megkérdezi, én rendkívül büszke vagyok, hogy ott voltam, és hogy játszhattam két meccset, még hogyha mind a kettő vereséggel is zárult, és viccesen mindig azt szoktam mondani, hogy ha most ide jönne hozzám valaki, és azt mondja, hogy Petya, itt a repülő, kapsz 9 gólt, de kint vagyunk a VB-n. Azt mondja, hogy gyerünk és menjünk, így van.
0: Petya, azt mondd meg nekem, hogy ezt azért nyilván sokan akkor véleményezték ki egy ki úgy, amikor ugye a Csámpi védett a kanadaiak ellen, tehát ugye az történt, csak hallgatóknak, akik nem emlékeznek esetleg, ugye egyszer az első mérkőzésen 6-0-ra kikaptunk a Szovjetuniótól. Utána jött a második meccs, ott simán megvertük Kanadát, nem volt nagyon parádés a játék, de legyőztük, mert sokkal erősebbek voltunk, és jó, tehát győztünk, azt nem kell megmagyarázni, hogy győzelmet. Majd jöttek a franciák, akitől kikaptunk 3-0-ra, és egyébként még így is egy hajszálon múlott, hogy nem mentünk tovább, mint a legjobb harmadik. Szóval az az igazság, hogy ez a széria egy nagyon rossz folyamatot is elindított, majd erre később visszatérünk, de most ide a kapus személyéhez. Akkor a Csámpi ugye egy győztes mérkőzés után volt. Akkor Gyurinak mi volt a koncepciója, vagy hogy kerültél te vissza a kapuba?
1: Hát elvileg az egész úgy indult el, hogy kikaptunk 6-0-ra a szovjetektől, igaz?
0: Igen.
1: És amikor beértünk a hotelba, akkor a Gyuri bácsi behívott engem a szobájába, és csak annyi, és azt mondta, hogy figyelj Péter, a francia meccsre egy újra egy top állapotban lévő kapus kell, és ezért úgy döntöttem, hogy nem védesz a Kanada ellen, hanem készülj, és teljes mértékben a francia meccsre készüljél. Tehát azért mi, ha így nézzük, mi magyar idézőjelbetéve profik voltunk, tehát én nem vétózhattam meg a döntést, így se, úgy se. Ennyi év után már tényleg azt mondom, hogy ha a Csámpi védett a Kanada ellen, akkor neki kellett volna a francia ellen is védeni, vagy pedig, hogyha nem magam mellett beszélve, de hogyha a Kanada ellen én, mint győztes meccsen is játszó kapus kezdtem volna a franciák ellen egy pozitívabb élménnyel, azt is el lehetett volna fogadni.
0: Tehát a váltás lehetett a gond, tehát nem az, hogy
1: igen,
0: vagy te, vagy ő.
1: És, tehát ő így döntött, hogy azért véd a Csámpi, hogy én a franciák ellen még jobban fel tudjak készülni.
0: Csámpi egyébként Szendrei József, az Újpest, majd
1: igen.
0: Később két spanyol csapat kiváló hálóőre. Tartsanak velünk, innen folytatjuk a beszélgetést, egy magyar legenda, a Disszó Péter a vendégem. Mindjárt visszajövünk. And feeling like P. Diddy,
2: hey,
0: grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
2: Let's
0: before
2: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Önök a Rettőedőt hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Tiszul Péter, egy bajai fiatalember, válogatott labdarúgó kapus, a mexikai világbajnokság résztvevője, és egyébként mai napig az utolsó generáció, akik ott lehettek a labdarúgó világbajnokságon. Egyébként most nem sokon múlott. Követed a mai futball, tehát a válogatott futballmeccseket?
1: Persze szoktam követni, de én elvileg a nagy meccseket szoktam csak nézni.
0: Tehát, hát egy vébés
1: játszik a csapat, akkor nem jövök föl azért a stadionba, hogy megnézem, de amikor a németekkel, Uruguayjal vagy szerbekkel játszott a csapat, akkor természetesen ott voltam a stadionba. Ilyen követi az ember, mert valahol a szíve legmélyén azért mindenki annak szurkol, hogy jussunk ki egy EB-re, jussunk ki egy VB-re. Ami hát most hajszálom múlott, ennek is megvoltak az okai, igaz, de a lényeg az, hogy tényleg most már egy VB-re kéne kijutni, mert én úgy érzem, hogy ha kint is voltunk 3 EB-n, de azért az echte és az igazi az a világbajnokságon a részvétel.
0: Egyébként visszatérve hozzátok, ugye ott nem sikerült a kijutás az EB-re a két VB között, ugye? Mert hogy a mexikói világbajnokság előtt ugye 82-ben is kint voltunk a VB-n, sőt 78-ban is kint voltunk, és 86-ban is, de nem voltunk közben kint az EB-n. Ott mi történt?
1: Én erre mindig azt szoktam mondani, tehát nem akarok tüskét rakni a mostaniakra, akik a negyedik helyre jutottak ki az elvédéhez. Tehát, hogy a mi időnkben mindig az volt, hogy az első kettő tovább jutott, a többi meg ment a levesbe. És most pedig igaz, még a negyedik is játszhatott pót.
0: De ez a VB-re is igaz, mert olyan, ennyi csapat soha nem játszott a VB-re.
1: Hát igen, most. És ez nekem nem tetszik.
0: Na jó, innen folytatjuk a beszélgetést, önök a Retro Rádiót hallgatják, hozzuk minden idők legnagyobb slágereit, a Retro Rádióban pedig folytatódik a műsor, mindjárt visszatérek.

0: Jókorát üdvözlet hallgatják, minden idők legnagyobb slágereivel, és Tiszó Péter a vendégem itt a Retro Rádióban. Hát nem csak a válogatottban alkotott maradandót, hanem klubcsapatában is. 14 évesen került a Videotonhoz, és 17 évesen már az NBA-be bemutatkozott. Nem volt gyakori, akkoriban főleg kapusposzton, mert ez egy olyan poszt, amely inkább, hogy is mondjam, rutint igényel. Hogy a csodába kerültél te 17 évesen a kapuba NBA-be, a Videotonba?
1: Igen, hogyha mondtad a rutint, meg bizalmi poszt, igaz? Tehát a kapus poszt az...
0: Minden gólt te kaptál.
1: A legnagyobb bizalmi poszt, így van. Hát 17 évesen kerültem föl az első csapat keretébe, és a Kovács Laci volt az első számú kapus. Előtte, amikor én Fehérvárra kerültem, nyugodtan mondhatom, olyan 5-6 voltam, tehát a ifi környékén voltam valahol, és ahogy egy év eltelt, szinte kikapott mindenki, és hirtelen ott voltam a kispadon. És hát a Lantos Misi bácsi volt akkor az edző, és hát úgy érzem, talán azért állhattam akkor be, mert 4-1-re vezettünk már. Rendkívül rossz idő volt, zúgott az eső, és 4-1-re vezettünk, és gondolom úgy érezte a Misi bácsi, hogy na akkor itt a kis fiatal titánt berakjuk, mert hát ez már úgyis egy győztes mérkőzés, és hadd essen túl a tűzkerességen győztes meccsel. És hát is így kerültem be 10 perccel a vége előtt, tehát még ez is egy kuriózum, és az alatt tudtam 2 gólt kapni, 4-3-ra nyertünk, és mindig viccesen azt szoktam mondani, hogy a 92. percen még a Bush is jött föl szögletnél fejelni, hát ha kiegyenlít a Kaposvár, de szerencsére ez nem történt meg, úgyhogy a másnapi sport az azt is írta, hogy hát diszlet bemutatkozása nem nagyon sikerült, abban bízhat, hogy ennél csak jobb jöhet, hát szerencsére jött.
0: Igen,
1: is.
0: De jó. De még egy kérdés ezzel kapcsolatban, ugye ez a 17 éves kori bemutatkozás azért mindenképpen különlegességnek számít. Mennyire voltál jó alkatú kapus?
1: Hát én nagyon vékony dongájú voltam, tehát Baján is, amikor...
0: Na most se vagy egy vastag dongájú.
1: Igen, tehát serdülő ifi, 15 évesen kerültem át, és egy vékony dongájú, viszont magas voltam, ruganyos voltam, és valahol már akkor is én az edzéseken minden egyes lövésből pressz is csináltam. És ez a pályafutásomon végig kísért, hogy persze, hogy ezt nem lehet megoldani, de én még az edzésen se akartam gólt kapni, nem vagy a meccsen. És valahol ez párosult azzal, hogy azért egy olyan alkatom volt, amivel a fiatalabb korban nem is tudtam úgy a kaput betölteni, de amikor már azért ott voltunk az NB1-be, akkor azért már ott be tudtam tölteni a kaput.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Diszó Péter válogatott labdarúgó. A vendégem UEFA Kupa ezüstérmes, erre majd nem sokára kitérünk. Itt a Retro Rádióban viszont folytatódik a műsor, mindjárt jövök vissza.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Hát nem tudom, hogy mondjam, de mi nagyon régen barátok vagyunk, talán nem sértem meg Pétert ezzel. Van egy mondás a kapusokkal kapcsolatban, hogy a jó kapusnak bolondnak kell lenni egy kicsit. Ez mennyire igaz rád?
1: Az első mondatodra visszatérve a barátságunkra, óriási megtiszteltetés számomra,
0: Nekem és én
1: rendkívül büszke vagyok erre, hogy milyen kapcsolatba kerültünk, és hogy ez
0: hallottam, mindig hogy
1: tart,
0: ezt te mondod másoknak
1: tart.
0: Is, ez nagyon,
1: így van,
0: nagyon
1: így van, így van, és a másik pedig a...
0: Tehát, hogy mennyire vagy bolond?
1: Hát ez egyértelmű. Igen. Vannak kapusok, akik megsértődnek erre, igaz? Hogy hát, hogy mondhatnak ilyet, hogy mondhatnak ilyet? Én viszont mindig azt szoktam mondani, hogy hát hihetetlen bolondnak, meg őrültnek kell lenni, hogy beállsz a kapuba. Ott van előtte 10 hülye, akit te neked kell irányítani. De ha gólt kaptok, akkor te vagy a hibás. Hát ehhez nagyon hülyének kell lenni. De viszont tényleg ez egy olyan poszt, ahol én úgy érzem, hogy nagyon ritka az olyan kapus, aki idézőjelbe téve ilyen málészájúan ott áll a kapuba, és nagy sikereket tud elérni, van erre is példa, de én úgy érzem, hogy az igazi kapusok, és most bocs, hogy megint németeket hozok fel, egy Schumacher, egy Kahn, tehát ezek, akik vibráltak a pályán, meg
0: letaroltak
1: mindenkit, így van.
0: De te nem voltál ilyen letarolós.
1: Nem, de én is, én azért, tehát én direkt nem mentem a játékosra. Én mindig a labdára mentem.
0: A Schumacherrel ez előfordult.
1: A Schumi egyszer megcsinálta, igen. És ez csúnya is volt.
0: Igen,
1: és viszont mindig azt szoktam mondani, hogy a kapusnak egyetlen egy feladata van. Mindent elkövetni azért, hogy ne kapjon gólt. És ez tény is való, hogy egy rendkívül csúnya és elítélendő dolog volt, de ha ebbe a mélységben mész bele, hogy bármit el kell követni, hogy ne kapjál gólt, akkor ő ezt megcsinálta, mert nem kapott gólt. Azért dolog, hogy a bírónak ki kellett volna állítani, és 11-es kellett volna adni.
0: Azonnal
1: ki kellett volna állítani.
0: Szerintem tanács.
1: Így van.
0: Biztos vagyok.
1: Így van.
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, Disztó Péter a vendégem. Rögtön jövünk vissza.

0: Rekorát Ületet hallgatják minden idők legnagyobb slágereivel, és Disszó Péter a vendégem itt a Retro Rádióban, de a Videótonnál hagytuk abba, hogy a 17 évesen bemutatkozott az NB1-ben, én úriember voltam, nem hoztam föl a kapott góljait a Kaposvár elleni első mérkőzésén, de az ő őszintesége természetesen minden felülírt és elmesélte, hogy mi történt, viszont innentől kezdve 367 élvonalbeli mérkőzésen védett a Videótonban, a klub történetének egyik legtöbbet foglalkoztatott játékosa, és kulcsfigurája volt az 1984-85-ös UEFA kupa menetelésnek. Milyen út vezetett oda? Arról beszéljünk egy kicsit, tehát hogyan állt össze a Videóton, hogy egyáltalán kijutott, és úgy tudott menni, hogy egészen a döntőig jutott el?
1: Messze visszamegyek egy kicsit, 76-ig. Tehát 76-ban mi megnyertük az ifi bajnokságot, és a nagy csapat pedig az ominózus Fradi 1-1 meccsen bukta el a bajnoki címet. Tehát elvileg a 76-os év az meghozhatta volna a Videótonnak azt az óriási dolgot, hogy az ifi csapat is bajnok, és a nagy csapat is bajnok. Sajnos csak mi lettünk azok az ifivel, de akkor már játszott egy Csongrádi, egy Vég, egy Májer abba a Karsaival fémjelzett csapatba, és ahogy ők, bocsa kifejezésért, koptak kifelé, úgy jöttünk mi be a csapatba. És az egész, én úgy érzem, amikor a fiatalok, egy Vadász Imre, öcsém, Wittmann Géza, talán én is megkaptuk, Verebes Józsitól kaptuk meg azt az igazi bizalmat, hogy kezdő emberek lehettünk, és az egész 84-85-re fort össze, érett össze, tehát együtt játszottunk mi hosszú éveken át előtte is, de soha, mindig azt szoktam mondani, hogy nem volt meghatározva egy bizonyos cél, hogy most mi legyen. Ott voltunk, játszottunk, győztünk sokat, rengeteget voltunk negyedikek, talán mi vagyunk az egyetlen olyan csapat, aki a legtöbbször volt negyedik, és amikor a Kovács Ferenc visszajött 83-ba, akkor lett meghatározva egy olyan cél, hogy úgy fejezte ki magát, hogy teljenek meg újra a gépkocsikkal a parkolók, ami ott a stadionban volt. És elkezdtünk egy olyan munkát, ami nem engedett pardont. És a Feri bácsinak ez volt szerintem a legnagyobb erénye, hogy ha belépett az öltözőbe, akkor idéző elbetéve megfagyott a levegő. Mindenkivel tudta, hogy kell közelíteni, mit kell mondani, szinte egyenként, a csapatról meg nem is beszélve, mert elvileg ő a legtöbbször és csapatba gondolkodott. És 83-84 azt hozta meg azt az évet, hogy harmadikak lettünk, indultunk a kupába, és hát a többi az pedig már sporttörténelem, és hát mindenki a legszívesebben emlékszik rá.
0: Ezt nem fogjuk átlépni, ezt a sporttörténelmet, mert erről is fogunk beszélgetni, maradjanak velünk!

Tiszó Péterrel beszélgettünk itt a Retro Rádióban, és még nincs vége, mert hogy a következő órában is folytatódik, még mindig futball, még mindig az élet, és ugye látják, hogy mennyi párhuzam van a futball és az életünk között. Tartsanak velünk, ez a Retro Rádió, benne pedig minden idők legnagyobb slágerei, és minden idők legnagyobb történetei szólnak.

0: műsorajánló.
1: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron. Most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a Bauhaus.hu-n. Bauhaus. Ha az kell, hogy jó legyen.
6: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
7: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
8: Árthat a gyerekeknek a túl sok képernyő. Benyújtotta a kormány az alaptörvény módosítását. Újabb jelentős kokainfogás Mexikóban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Akár veszélyes is lehet, ha gyerekek túl sok időt töltenek a képernyők előtt. Erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, valamint a Betesda Gyermekkórház új kiadványa. Somogyi Ákos, az NMHH gyermekvédelmi főosztály vezetője rádiónknak elmondta, 3 éves kor alatt egyáltalán nem ajánlott a telefonok, tabletek és más digitális eszközök használata, mert fejlődési problémákat okozhat.
9: A kiadványjal azt a célt tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, illetve akár azokat a szakembereket, akik a 0-6 éves korosztályú gyermekekkel foglalkoznak, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyőhasználat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán vagy túlzott mértékben használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
8: A kiadvány a Médiahatóság honlapján érhető el. Az országgyűlés elé kerül az alaptörvény újabb módosítása. A javaslatot a kormány nevében Magyar Péter miniszterelnök nyújtotta be, erről közösségi oldalán számolt be. A csomag egyebek mellett 12 évben maximalizálná az országgyűlési képviselők mandátumát, megszüntetné a jelenlegi köztársasági elnök megbízatását, valamint függetlenebb működést biztosítana az alkotmánybíróságnak. A tervezete mellett erősítené a bírói önigazgatást, létrehozná a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, a vármegyék pedig ismét megyék lehetnek. A benyújtott javaslatra a Fidesz úgy reagált, ez véget vethet az alkotmányos demokráciának, különösen a köztársasági elnök leváltása, az alkotmánybíróság átalakítása és az ellenzék egy részének kizárása miatt. A párt frakciója holnap tárgyal a kialakult helyzetről. Mintegy 3 tonna kokaint foglaltak le Mexikó partjainál a Csendes óceánon. A haditengerészet 2 kis hajót állított meg, a fedezetükön 4 embert őrizetbe vettek. A hatóságok csaknem 3000 kg feltételezett kokaint, valamint 20 üzemanyaggal teli kannát találtak. Becsülésük szerint a lefoglalt szállítmányból csaknem 6 millió adag kábítószer került volna a fekete piacra. Mexikó az elmúlt időszakban jelentősen fokozta a kábítószer ellenes fellépést. Ma több-kevesebb napsütésre készülhetünk, de időnként megnövekedhetnek a felhők is. Elszórtan kisebb esőzápor, helyenként ez zivatar is előfordulhat. A szél sok felé megélénkül, a csúcs hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hét elején is marad a változékony, de nyári idő. Holnap még több helyen lehet zápor vagy zivatar, kedden viszont már ismét felfelé indulhatnak a hőmérők, akár 33 fokig. Szerdán újabb hideg front érkezik, több felhővel, helyenként zivatarokkal és erős, néha viharos szellökésekkel.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
10: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Megvan az első negyeddöntős párosítása a labdarúgó világbajnokságon. A legutóbbi tornán ezüstérmes Franciaország 1-0-ra legyőzte Paraguayt Philadelphiában, így otthon a legjobb 8 között. A döntést Kylian Mbappé büntetőből szerzett gólja jelentette. A francia klasszis már a 7. találatánál jár a tornán, és 19 világbajnoki góllal ismét már csak egyetlen találatra megközelítette Lionel Messi rekordját. Franciaország ellenfele Marokkó lesz, amely magabiztos 3-0-as győzelemmel búcsúztatta a társházigazda Kanadát. Ezt a negyed döntőt csütörtökön rendezik meg Bostonban. Közben folytatódnak a 8-ad döntők, ma este Brazília Norvégiával találkozik New Yorkban. A meccs magyar idő szerint 22 órakor kezdődik. Holnap újabb 2 8-ad döntő lesz. Mexikó Angliával, Portugália Spanyolországgal játszik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság híreit Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
11: Kellemes vasárnap délután, itt a Retro Rádió minden frekvenciáján. Én Várkonyi Attila, DJ Dominik vagyok, és ez a mai sztársám. Vendégünk Biszó Péter, és ahogy ígértem, vele folytatódik a beszélgetés, de még emlékezni is fog nem sokára. Érdemes lesz fel.

Drága hallgatóink, már többször előfordult, hogy itt a műsorban valamely csoportot, valamely szakma képviselőit méltattuk, megköszöntük a munkájukat, hálánkat fejeztük ki. Hát ezen a héten ezt egyébként országos méretben is megtettük, kétszer is, vagy két különböző csoport embernek. Az egyik a köztisztviselői nap, a másik pedig a Semmelweis nap. Az egyik az ország olyan dolgozóit köszöntötte, akik nagyon sokat tesznek azért, hogy rendben legyenek a dolgaink, az irataink, minden olyan dolgot, amelyet egyébként mi magunkban nem is tudnánk elintézni, illetve olyan tudás kell hozzá, amely államigazgatási vagy éppen valamiféle adminisztratív tudást igényel. Nos, ezek az emberek értünk dolgoznak, nem kapnak sok elismerést, nem sokat beszélgetünk róluk, de amikor oda vagyunk, vagy bajban vagyunk, vagy szükségünk van valami iratra, vagy valamit elintézni, bizony velük szembesülünk. Én a munkámból kifolyólag, és nyilván családos emberként sok olyan köztisztviselővel találkozom, aki segítő kezet nyújtott, úgyhogy köszönöm az ő munkájukat, Semmelweis nap pedig az egészségügyben dolgozók ünnepe. Hát azt hiszem, ezt külön nem is kell rakozni, mert ez is egy olyan terület, hogy amíg nincs bajunk, addig tulajdonképpen nem is veszünk róluk tudomást. Amikor viszont bajba kerülünk, vagy egy szerettünk bajba kerül, akkor bizony azonnal megértjük, hogy miért olyan fontos ez a része a társadalomnak. Egyrészt egyébként hihetetlen tanulmányokat kell elvégezni ahhoz, hogy akár az ember ápolóként vagy orvosként dolgozhasson. Másrészt pedig nagyon komoly emberi tartást igényel ez a szakma. Nagyon sok emberséget, nagyon sok empátiát, és nagyon sok olyan dolgot, amely a szakmai tudás mellett elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki jó orvos, jó ápoló, vagy bármilyen dolgozója legyen az egészségügynek. Én csak köszönetemet és köszönetünket szeretném kifejezni a területen dolgozó minden egyes embernek, mert én azt hiszem, hogy ez jár nekik, sőt, ezt nekünk kötelező is megtenni mindannyiszor. Folytatódik a Sztárság, a műsor itt a Retro Rádióban, Tiszl Péterrel.

Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, bad boys, bad boys, what you gonna do, oh, what you gonna do when they come for you, és a 2000-es évekből. Legnagyobb slágerei.

0: Ennek a Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágerei, Diszul Péter a vendégem, és ugyan egy elegáns mozdulattal átlépte ezt az UEFA Kupa szereplést, hogy az már sporttörténelem. Hát az olyannyira sporttörténelem, hogy többek között a Manchester United-et legyőzve, sőt a Real Madridot is legyőzve kapták meg, vagy nyerték meg, vagy érdemelték ki az ezüstérmet. Ha belegondolunk, hogy ezekhez a csapatokhoz ma alig jut hozzá a magyar csapat, nagyon nehezen akadunk egyáltalán össze velük, bármilyen tornáról is legyen szó, és hát itt a videóton ezt megtette. Most térjünk vissza hozzád egy pillanatra még, illetve a csapathoz. Milyen volt a csapatnak az a kémiája? Most már nagyon sokat foglalkoznak ezzel, mindenféle pszichológusokat alkalmaznak a legnagyobb csapatok, de most már Magyarországon is, többet is, több csapat, több pszichológus is alkalmaz, hogy egy közösséget formáljon az individuumokból. Milyen volt nálatok a meccsen kívüli csapat dinamika?
1: Azt hiszem, ez nyílt titok, és hogyha egy mondatban lehetne ezt kifejezni, ennek a menetelésnek a miértjét, akkor ez csak úgy lehet meghatározni, hogy ez az egész történet a pályán kívüli és a pályán belüli barátságról szólt. És ez tényleg így volt. Hihetetlen korba tökéletesen együtt voltunk, hiszen a legfiatalabbak voltak a Laciék, Wittmann Gézáék, a legidősebbek pedig a Csongrádi Feriék, Végtibiék, tehát 56-62 ez a
0: születési
1: évek, és ezek 6 év, ez tényleg egy olyan kohéziós erőt kovácsolt a csapatnak, hogy szinte együtt gondolkodtunk, együtt voltunk a pályán, együtt voltunk a pályán kívül, nem kellett külön megbeszélni, hogy most akkor itt találkozunk, ott találkozunk, hanem tényleg így volt, a Szabó Józsi megbiccentette a fejét, és mindenki tudta, hogy ott vagyunk a Hágiba. Tehát
0: ki volt a vezéregyeniség a csapatban? Ki volt a vezető?
1: Ezt úgy lehet mondani, hogy a Csongrádi Feri volt a csapatkapitányunk, tehát de nem volt olyan, mint egy nagy anti karakter, aki tényleg hót drasztikusan is fel tudott lépni. A Feri vezetett minket, vitt minket, de egy olyan kohéziós erő volt, Vég Tibi, igaz az idősebbek, Vég, Csongrádi, és ezek a fiatalokat úgy irányították, hogy itt nálunk nem kellett senkinek mondani azt, hogy fussá gyorsabban, többet egy kicsit, és volt egy olyan ranglétra, ha lehet ezt így mondani. Tehát ami kialakult, és kialakította az élet, a sors, a csapat, hogy megvoltak a szintek, hogy kinek a csapaton belül hol a helye. De azt is azt a feladatát maximálisan csinálja meg. Ez a pályán kívül is, meg a pályán belül is. Hát most nem akarom mondani, hogy a legfelül ki volt, mindig a kapus van. De tényleg így volt, hogy ott nálunk nem kellett senkit noszogatni, hogy most gyere ide. Hihetetlen közösség volt, hihetetlen közösség. Nehéz itt mondani, mert úgy a válogatottnál ugyanez volt. Tehát ott is tök mindegy volt, hogy Pécsről, Zalaegerszegről, Vidiből, Pestről, Honvédból 9 játékos volt a válogatottban. De mégis egy olyan kohéziós erő alakult ki, hogy teljesen mindegy volt, hogy ki honnan jött, óriási baráti társaság volt.
0: Folytassuk a beszélgetést, Diszul Péter a vendégem. Keressenek bennünket a Facebookon, keressenek az Instagramon, sőt a TikTokon, és ott vagyunk. Üzenjenek, kérdezzenek, szóljanak hozzá.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, Disszó Péter a vendégem itt a Retrorádióban, és most már rátérünk tényleg a történésekre. Ugye 1984-85-ös szezonról van szó, labdarúgó szezonról, ami ősztől tavaszig tart, és ekkor az UEFA kupában elindul a Videoton, és több nagy csapat legyőzése után a döntőben találja magát, ahol a Real Madrid az ellenfél, de közben még például a Manchester United-dal játszottak, ahol a 11-es párbajban, ez a negyed döntőben volt, 11-es párbajban egy 11-est kivédett Disszó Péter, és ezzel tulajdonképpen tovább jutott a csapat. Milyen érzés volt, és ez nagyon hülye kérdés, az a milyen érzés, én nem szeretem, de erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen volt lefeküdni azután, hogy a te védéseddel tovább lépett a csapat?
1: Hát ennyi év után
0: visszagondolva. Hát neked is nehezen,
1: igen, tehát ennyi év után visszagondolva is, tehát most döbbenünk rá, hogy mi volt egyáltalán az, amit elértünk. Akkor edzettünk, csináltuk, jöttek a meccsek, nyertünk, minden csapatot megvertünk egyszer legalább, tehát ez is egy óriási büszkeség, én úgy érzem. Párizst háromszor is megvertük, de tényleg az, hogy mindig azt mondtuk, hogy egyet menjünk, és hát tényleg, mondjuk, amikor egy Manchester United-et kaptunk, akkor ugye kicsit megkőkölt az ember.
0: Petya, akkor az, mert ugye nem voltak akkor tévé közvetítések, tehát gondolom nem láttátok túl sűrűn játszani a Manchester United-ot, nem is volt nagyon fogalma a nézőknek, biztosan nem, lehet, hogy nektek játékosoknak egy picit jobban, hogy micsoda iparág épül ott.
1: Ez így igaz, tehát Kovács Feri bácsi ment ki mindig, Párizsba is, Manchesterbe is, Madridba is, tehát is ő ment ki feltérképezni a csapatokat, és amikor hazajött, akkor tényleg elmondta, a Párizsról is elmondta, hogy hihetetlen gazdag csapat, ennyi pénz, annyi pénz, de viszont ilyen játékosok, világsztárok, Európa bajnokok meg, tehát hihetetlen játékosok voltak, de mégis mindig azt megtalálta azt a pontot, amivel megfoghattuk azt a csapatot. Vagy egy Manchester United. Hát nem is lehet összehasonlítani a két csapatot, ha így nézzük. Mindig azzal szoktam viccelődni, hogy hát a Brian Robson farzsebébe több pénz volt, mint nálunk az egész labdarúgásba. Tehát, és mégis mi jutottunk tovább. De ott is megvolt az a kulcs, hogy mi volt a kulcs? Hogy kint nem szabad egy gólnál többel kikapni. Tehát ha kint mi kikaptunk volna 2-3-0-ra, akkor el lehetett volna felejteni az egészet.
0: Aztán jött a Sóstói stadion.
1: És így volt, hogy 1-0-ra kaptunk csak ki, hát heroikus volt. Tehát azt a meccset, hogy nem adta a tévé, mindig azon szoktunk élcelődni, hogy vagy jó, vagy nem jó. Mert nem mentünk át a félpályán. Tehát hihetetlen, hogy neki szorítottak minket a hálónak szinte. Nem az én hátamat érte a háló, míg a Szabó Józsinek a hátát.
0: Ő volt a középcsatár, ezt azért mondjuk.
1: Így van. És tehát, hogy azt megúsztuk 1-0-al az óriás volt, és ez megnyitotta azt a kaput, hogy akkor viszont jött a másik kérdés. Itthon nem szabad gólt kapni. Mert ha csak egy gólt kaptunk volna, kiestünk volna. És ezt meg is csináltuk.
0: Ráadásul akkor még számított az idegen belőtt gól.
1: Idegen belőtt gól, így van. És mindig, és akkor mondjuk, hogy oké, de egy gólt bárhol lehet találni, bármikor. Szögletből, lepattanóból, 11-esből, szabadrugásból, és ahogy a sors hozta, meg is jött a megpattant szabadrugás, igaz, a Géza lövése. De hát a 20. percben volt, és akkor nem azt mondom, hogy összenéztük, hogy hát mit csinálunk most még 100 percig? Mert az biztos volt, hogy gólt nem fogunk tudni rúgni. Tehát, hogy valahogy ki kell az egészet bekelni, és meg kell csinálni, hogy nem kapjuk gólt. És a sors hozta, hogy...
0: Hát meg te kivédted a 11-est.
1: És a Vadász Imi pedig a végén. Tehát itt is úgy voltam, hogy én biztos voltam benne, hogyha egyet megfogok, akkor megnyerjük. Mert tudtam, hogy 4 berúgják. Tehát a Szabó, Burcsa, Vég, Wittmann, biztos voltam benne, hogy berúgják. Az 5. volt a kérdéses. És ez volt az Otto. És én viszont 1000%-ig biztos voltam, hogy amikor láttam, hogy ő jön, hogy berúgja. Hát edzéseken nem mertünk beállni a kapuba, amikor ő állt a 11-eshez, mert ő tiszta erőbe megrúgta, és összedőlt a kapu, mi meg kivitt minket a hálóstól a labda. Hihetetlen volt, és itt is én azt hittem, hogy tiszta erőbe megrúgja, kiszakad a háló, összedől a kapu, és tovább jutottunk. És hát a sors, amit mit tett, mit csináltál, Gömörig, az a Gulyás Laci híres mondása. De hát erre meg azt szoktam mondani, hogy még szerencsé, hogy mellé rúgta, mert így nekem meg kellett fogni egyet. És a Vadász Imi pedig berúgta, igaz?
0: Innen folytatjuk a beszélgetést, eljutottak a döntőig, az ellenfél a Real Madrid. Nem volt kisebb klub, mint ma, nem volt kevésbé ismert klub, lehet, hogy itthon kicsit igen, hiszen nem láttuk hétről hétre a meccseit, de egy biztos, hogy a világ akkor legmagasabb benyitett klubja ellen kellett játszani a UEFA Kupa döntőt Diszl Péteréknek. Tartsanak velünk, innen folytatjuk.

0: Önök a Retrorádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit. Futballról beszélgetünk, természetesen a futball az mindig az élet egyfajta leképezése, és tudom, hogy vannak olyan hallgatóink is, akik ortodox futball ellenesek, de azért a többség, ha van egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság, a magyar válogatott jól játszik, vagy valamelyik magyar klubcsapat külföldön jól szerepel, akkor azért leülnek a tévé elé, vagy legalábbis nem fordítják el a fejüket, és annyi sok minden tapasztalat tud egy mérkőzésből összejönni, vagy annyi sok minden, ami a pályán, a futball közegben történik, az az életben visszaköszön, és ugyanúgy a csapatban gondolkodás, a győzni tudás, a méltósággal nyerni, méltósággal veszíteni, és sorolhatnám hosszasan hierarchiába betagozódni. Tehát nagyon sok minden kell ahhoz, hogy az ember sikeres legyen az életben, és ugyanezek a fontos dolgok a fociban is. Na, térjünk akkor vissza ehhez a mérkőzéshez, ezek kettő darab mérkőzéshez. Az első idehaza volt a Videoton ellen. Hogy emlékszel rá?
1: Hát igen, itt már a kérdés a helyszín miatt is már felmerült, hogy annyi jegyigénylés volt, hogy játsszuk a meccset Pesten a Népstadionban. A vezetők ránk bízták a döntést, tehát valahol lojálisak
0: voltak. De ez voltak. Egy korrekt dolog, ilyen nem szokott lenni, igen. főleg a mai labdarúgásban.
1: Igen, tehát ránk bízták a döntést, és mi úgy döntöttünk, hogy Fehérváron játszunk. Tehát, hogy a fehérváriak eleve megérdemlik, és hát akkor az ország minden részéről jöttek, de úgy éreztük, hogy ennek a meccsnek Fehérváron kell lenni.
0: Állítólag többen is legalább annyian kívül maradtak, akik ez eljöttek, oda stoppoltak, oda vezettek, oda utaztak, és nem jutottak. És
1: igen.
0: Egyébként, ha megnézzük a közvetítést, mai szemmel ez megint elképzelhetetlen, hogy mindenhol állt valaki.
1: Még a kazdelábereket
0: mutatták is azt a képet.
1: Így van. Hát igen, nehéz mit mondani, és ahogy az ember megnézi az összefoglalót, nem is kell az egész meccset megnézni. Ma is állítom ennyi év után, hogy az egy 0-0 meccs volt. Nem az volt, mert 0-3 meccs volt. De az első gólt 30. perc, 32. perc körül kaptuk, úgyhogy megmentettünk egy bedobást, amikor mi dobtunk volna be, és oda passzoltuk a labdát a madridi játékosnak, aki átívelte, és a Mitchell pedig kapásból bezúzta. És ezzel az 1-0, oké, rendben is lett volna, még azt mondom. De mikor kaptuk a másik két gólt? A 89. és a 90. percbe. Tehát, és akkor is még mentünk előre. Hihetetlen volt. És a második gól pedig egy 50 méteres felívelt szabadrugás volt, a Stílike ívelte fel a labdát. És tovább nem tudott, azt hiszem a Laci ugrott felfejelni a Santiago-val vagy valakivel. De elment a fejük fölött a labda, és a Mitchell úgy csinálta meg a kényszerítőt, beadta a Santiago meg befejelte. A harmadik pedig megint mi támadtunk még a 90. percbe is, tehát hihetetlen. És eladtuk a labdát, és abból megint jött a kényszerítő, Mitchell begurította, és a Valdano az üres kapuba berakta. Tehát elvileg sima meccs volt az ő részükről, meg így utólag azt mondod, 3-0, de nem volt az, nem érdemeltük meg a 3-0-t. A közönség talán ezt is megérezte, mert úgy ünnepelt minket, mintha győztünk volna.
0: Ettől szép a futball egyébként. Innen folytatjuk a beszélgetést, Disztó Péter a vendégem. Rögtön jövünk vissza.

0: Önökor átületet hallgatják minden idők a legnagyobb slágereivel. Értisző Péter a vendégem itt a Retro Rádióban, és jött a visszavágó. És nagyon érdekes, hogy az ország addigra annyira megszerette ezt a videótont, hogy a visszavágóra nyilván a Bernabeu stadionban 0-3 után, itthoni 0-3 után gyakorlatilag nulla esélye volt a csapatnak arra, hogy megnyerje a kupát magát, de nagyon nagy szeretet és nagyon nagy várakozás kísérte ki a videótont. Nyilván, amit te mondasz, azt érezték a futballhoz hozzáértők, hogy azért ez nem egy sima 3-0 volt, tehát több volt a csapatban, és aki végignézte azt a sok küzdelmet, amíg eljutott a csapat a döntőig, én azt gondolom, hogy ez is benne volt abban, hogy kiálltatok, és hát itt született meg aztán a csoda.
1: Hát igen, az egész sorozatban, ha úgy nézik, az alapcsapatunk hány meccsen kezdett? 2 meccsen, a Partizán ellen itthon, és a Madridba a visszavágon. Tehát az echte alap 11 játékos. És elvileg a Ferike még így is, a Csongrádi Feri sérülten vállalta a játékot.
0: Le is
1: kellett a második félidébe cserélni, vagy a félidébe, nem tudom, de valahol egy ilyen meccs előtt még akinek gipsz van a lába, még szerintem az is játszott volna. És Nem lehet azt mondani, hogy úgy mentünk volna, hát Madridba nem tudsz úgy kimenni, hogy nyersz. Tehát így nem lehet kimenni, főleg úgy, hogy ott tovább kapta egy 3-ast. De mégis valahol volt egy olyan kis dac bennünk, hogy rohadt életben, hát nehogy már itt most otthon 3, itt kapunk egy 5-öst, és akkor egy UEFA kupa döntőbe elintéznek minket egy 8-assal. Tehát ez nagyon-nagyon csúnya lett volna. És attól függetlenül hát ő nekik azért sokkal több helyzetük volt. És hát a 8. perc végig az 11-es Valdánról rúgta.
0: Ne szerénykedjél, tehát az történt, hogy a hetedik percben egy szabálytalanság miatt Valdánról 11-eset jutott, illetve a Real Madrid, Valdánról odaállt a labda mögé, egy halálbiztosítélet végrehajtóról van szó, és az én vendégem, itt velem szemben ülő csodálatos ember kivédte ott Madridban, a Real Madrid stadionjában a Real Madrid legjobb, leggólerősebb játékosának a lövését.
1: Ez is egy kis pici, egy kis anekdóta hozzátartozik, amikor mondják, hogy hú, Petya, megfogtad ott a 11-est Madridba, tudod? Mondom, hát igen, de mondom, nem megfogtam, hanem kipattant rólam, de azon a meccsen az volt a legkisebb védésem, és a legszerencsésebb, tehát, mert az oldal, tehát túlvetődtem a labdán, és az oldal csoltomról csorgott ki a kapufa mellett. Tehát abban a pillanatban ott én azt hittem, hogy gól. Mert túlment rajtam a labda, és úgy, hogy a mindenem, a kezem, ami hárítani tudtam volna, az a labdán túl volt. És hogy a csontomról, ezzel az oldal csontról kipattant a labda, szerintem óriási szerencse volt.
0: Köszönöm meg a szülőknek a jó genetikát.
1: igen, így van.
0: És aztán Maier Lajos berúgta a győztes gólt, és a győzelemmel köszönt el az UEFA meneteléstől a videóton. Ugye 3-1-es összesítéssel a Real Madrid emelte magasba a trófát, de én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon büszkék voltunk akkor a videótonra, és csak zárójelben jegyzem meg, hogy akkor volt egy nagyon erős Rabaeto, volt egy nagyon erős Honvéd a magyar bajnokságban, a Fradival mindig számolni lehetett, szóval én azt gondolom, hogy az egy nagyon szép 2-3 éve volt a magyar labdarúgásnak, aztán jött Mexikó, és utána sok-sok fura döntés. Tartsanak velünk, lassan elköszönünk Diszó Pétertől, remélem eddig önök is nagyon jól érezték magukat.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit, Diszol Péter a vendégem itt a Retro Rádióban. A válogatottról nagyon sokat nem beszéltünk, igaz, nem is nagyon terveztem, mert hát az egy ugyanilyen hosszú beszélgetés lenne. Egy nagyon sikeres magyar labdarúgó válogatottról volt szó, mondjuk a 80-as évek közepén, mondjuk 83-tól 86-ig ezt a három esztendőt. Ha megnézzük, milyen sikerek voltak a magyar labdarúgásban, a válogatott szinten is, megvettük Hollandiát, idegenben, Ausztriát, oda-vissza, tehát nagyon sok szép győzelem köthető a magyar válogatotthoz, megvettük Brazíliát a Népstadionban, és azért nevet a mi Péterünk, mert egyszer összetalálkoztunk egy buliban egyik kora este, és megígérte nekem, hogy valami nagyon szép ajándékot fog nekem hozni. És képzeljék el, hogy a Edda koncert után, amelyiként idén is megrendezésre kerül a plázson, azt látom, hogy nagyon sokan ott maradtak több ezren, és azt látom, hogy egy ember így halad felém, de nem láttam pontosan ki, kezébe valami így föl van tartva, egy ilyen csomag a kezében, és így dúrja magát át az embereken, és egyszer csak így megáll velem szemben, na akkor már láttam, hogy ő az, és elhozta nekem a...
1: Brazilbest, Leónak a mezét.
0: Így van, a 3-0-ás Brazíliát legyőző mérkőzésen a brazil kapu

0: talán túl nagy a konkurencia, igaz, Fehérváron a klubok között, és talán mi vagyunk akik a legutoljára alakultunk, és elvileg mire hozzánk ér az a minőség, aminek kéne lenni, azok mind följebb elakadnak, és hát talán nem megbánta senkit, tehát hozzánk csak azok jutnak, akikkel marha sokat kéne foglalkozni, hogy jó játékosok legyenek. De a Zolival szívvel, lélekkel csináljuk.
1: Zoli egyébként szintén kimagasló játékosa volt a Videótón, aki kicsit később, mint Péter.
0: Így van.
1: De én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon gratulálok mindenhez, amit elértél. Döbbenetes 37-szeres válogatott vagy. UEFA ezüstérmes. Ugye a Videótón nagy gyönyörű sikerek. Aztán még levezetés gyanánt a Honvéddal. Egy kupagyőzelem, két bajnoki cím. Így van, 88-89. És hát aztán még volt egy németországi kaland is, 90-93-ig. Szóval egy fantasztikus karrier. Sok sikert kívánok, Petya, és találkozzunk sokat. Ott leszel te is az Edda koncerten. Így ott van, biztos, hogy megöleljük egymást.
0: Legközelebb ott találkozunk, így van. Köszönöm. És még egyszer nagyon köszönöm a meghívást. Óriási megtiszteltetés volt. És így búcsúzom a hallgatóktól is, hogy sziasztok, hali-hali, minden jót.
1: Szia, köszönjük.

0: Önök a Retro Rádiót hallgatják, hozom minden idők legnagyobb slágereit.
1: Tisztelt Péterrel beszélgettünk itt a Retro Rádióban. Én azt hiszem, hogy karrierem legsűrűbb napján vagyok túl, mert hogy tegnap, július 4-én szombaton, már 10 órakor az Akvarénába kezdtem Mogyoródon, onnan felvidéki vágtára vágtáztam egészen Dunaszerdahelyig, amely egyébként jelenleg Szlovákiában található. Aztán megnyitottam az I Love 2000 partit a Budapest Parkban a nagy színpadon, onnan a Homokháti Sokadalomba mentem Mórahalomra, utána Sárvári Sör Express volt a célállomás, ez a másik szeglete a gyönyörű országunknak. Majd 2 óra 30-kor kezdtem az I Love 2000-ben a saját szettemet, és ez volt a záró akkordja ennek az egészen hosszúra sikerült napnak. Rengeteg ember, rengeteg mosoly és rengeteg hála, amivel tartozom önöknek, és természetesen még a következő hetekben is zajlik majd a fellépések sora. Búcsúzom, köszönöm szépen a Retro Rádió minden hallgatójának, hogy velünk tart, és természetesen kollégáimnak is köszönettel tartozom, hogy a műsor előkészítésében mindent megtettek, és így ebben a formában létrejöhetett a Starship. Attila és Roli külön említést érdemel, mert nekik különösen nagyon sokat köszönhetek, de most már megyek, találkozunk nem sokára, remélem nagyon sok helyszínen. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a házigazda, Várkonyi Attila, DJ Dominik, és ahogy nagymamám mondta, ne feledjék, minden jóra fordul, csak egészség legyen.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Tovább tisztult a kontinens levegője. Pénteken megkezdődik az ország egyik legnagyobb néptáncfesztiválja. Félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. A jelentés szerint Magyarországot is érintette egy jelentősebb szállóporszennyezési hullám tavaly februárban. Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekord szánt tűzijáték zárta. Ismét közös európai fellépést sürgetett migrációügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a földközi tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közöny helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptáncfesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok, a szél is megélénkül, egyébként marad a nyárias idő, a részleteket azonnal mondom. Változó felhőzet mellett országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy futó zápor, kisebb eső, néhol zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap is nyárias idő lesz, változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, nagyon kellemes vasárnapot, valóban annak ígérkezik, és még készültem mára is a Rúzsa Magdi koncertjegyekkel az augusztusi Budapest parkos bulira. De kezdésnek jöjjön 86 nyara, akkor a Queen ezt is eljátszotta nekünk. Radio Gaga!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, szebb holnap az Unisex-től. Ez az első júliusi vasárnapunk, de már egy augusztusi vasárnapot is célba veszünk, a másodikat, ami 9-e lesz. Ez azért fontos, mert aznap lép fel ismét a Budapest Parkban Rúzsa Magdi, aki dupla aréna koncertje után visszatér a szabad ég alá, hogy elbűvöljön minket jellegzetes, senki máséval össze nem téveszthető hangjával és kisugárzásával. Varázslatos nyárestének ígérkezik, és ezt önök is átélhetik a helyszínen, ha velem játszanak. De nem csak ide megyünk, hanem a tengerpartra is. Vamos a la playa, ez szól mindjárt a Rigiérától. Előtte viszont az R.E.M. remek műve 91-ből, a kiadójuk vezetősége kifejezetten ellenezte, hogy ez legyen az Out of Time album első kislemeze, mert úgy vélték, hogy egy olyan dal, amiben nincs hagyományos refrén, meg elektromos gitár helyett egy ilyen furcsa mandolin szól benne, és majdnem 4,5 perces, teljes öngyilkosság rádiós szempontból. A zenekar azonban hajthatatlan volt, és nekik lett igazuk. Ez hozta meg nekik a globális áttörést. Losing My Religion az R.E.M.-től.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Safri Duo és a Played Alive éveken keresztül ez szólt New Jersey-ben a világ legmagasabb és leggyorsabb hidraulikus hullámvasútjának a várakozó soraiban, hogy feltüzelje az embereket az indulás előtt. Hát egy speciálot biztos nem hallgattam volna meg, mert be se álltam volna a sorba. A hullámvasutazás valahogy nem az én világom, főleg ha fejjel lefelé megy, meg mindenféle extra kunstokat csinál. Inkább kihagyom, viszont így nagyon is kedvemre való a Safri Duo gyomorliftezés nélkül. Július 5-e van, napos felhős idővel, helyenként pici eső is érkezhet. Nálunk kb. 7-8 csepp volt reggel, szóval sokra nem mentünk vele ebben a szárazságban, viszont virágozzék minden virág, különösen az emesék és sarolták, akik ma névnapoznak. Sok boldogságot a 0620-22-22-122-es számunkra, ma is jöhetnek az üzenetek, akár a köszöntők. Én ezzel kívánok most minden szépet és jót, jön a Baltimore-ra azzal a slágerrel, ami bár olasz formációról van szó, az Egyesült Államokban is szinte csodát művelt, 85 őszétől kezdve hihetetlen módon 6 hónapon keresztül folyamatosan a Billboard 600 slágerlistán szerepelt, ahol egészen a 13. helyig menetelt.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Konyha zenekar és a Földre való. Ugyan már vasárnap délután van, de még nem jutottunk el azokig az órákig, amikor igazán megindul a forgalom. Az egy picit később szokott megtörténni. Tegnap rengeteg fennakadás volt valahogy sok-sok balesettel. Egy ma is van sajnos, két személyautó ütközött a terelésben az M1-esen, a főváros felé vezető oldalon Biatorbágy térségében. A 17-es kilométernél a külső sávot foglalják el a sérült járművek, a torlódás több kilométer hosszú. Figyelmesen vezessenek, és már az indulás pillanatától kezdve legyen 100%-os a koncentráció. 0620-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Vezetés közben én nagyon szeretek tempós lágereket is hallgatni, az is lesz természetesen, de van, amikor jól esik valami nyugis is, csak hogy alacsonyan maradjon a pulzus szám. Paul Young, és az Every Time You Go Away.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Aki Shania Twainnek akar imponálni, annak rendesen fel kell kötnie a lenge magyart. Ez volt a Don't Impress Me Much. Viszont Rózsa Magdinál 100%-ra veszem, hogy újra le tud majd minket nyűgözni. Persze ezért mindent meg is tesz majd augusztus 9-én a Budapest Parkban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék! Ahó!
2: Jó napot kívánok! A játékra szeretnék jelentkezni.
0: Jó napot kívánok! Szia, tegeződhetünk?
2: Persze!
0: Szuper! Igen. Nevedet is elárulod?
2: Erika vagyok.
0: Szia, Erika! Na, jó megfejtéssel készültél-e nekem most?
2: Igen. Bombontól?
0: Igen.
2: Köszönöm, hogy vagy nekem.
0: Köszönöm, hogy ilyen jól mondtad, és hát egy köszönömöt lehet, hogy te is mondhatsz majd, hogyha úgy gondolod, mert hogy te vagy a nyertes, gratulálok neked!
2: Köszönöm szépen!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rózsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
0: Jó lesz így, kedves Erika?
2: Nagyon jó, köszönöm szépen.
0: És onnan telefonáltál amúgy?
2: Székesfehérvárról hívtak benneteket.
0: Na jó, hát nem vagy a világ végén, úgyhogy gyorsan ide fogtok érni, aztán bulizunk egy óriásit, remélhetőleg fantasztikus időjárási körülmények között, a többi meg tényleg csak rajtunk, meg Magdin múlik. Úgyhogy várunk titeket szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Ilyen flottul megy ez nálunk, és így lesz remélhetőleg a következő órában is, amikor szintén hozom a legnagyobb slágereket. Egyet a KFT-től, egyet a Maroon 5-tól, és egyet ezektől az úriemberektől. Az AC/DC is érkezik, tartsanak velem!
1: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rózsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon minket csodálatos hangjával és

0: feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Gyorsítanák a zöld beruházásokat. Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Egyre több a romantikus csalás, figyelmeztetnek a hatóságok. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100 ezer forintos juttatás mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban, Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csak nem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék az érintett területeket. Szerelem helyett átverés. Egy társkereső alkalmazáson megismert nő több mint 75 ezer forinttal károsított meg egy somogyi férfit. A sértett több mint 5 órát utazott a találkozóra, ahol a nő előbb élelmiszert, köztük 2 kiló oldalast és 1 kiló krumplit vásároltatott vele, majd pénzt kért egy bérelt lakásra. Ezután azzal távozott, hogy hamarosan visszatér, de eltűnt. A kaposvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat a békési nő ellen. A hatóságok arra figyelmeztetnek, az internetes romantikus csalások egyre gyakoribbak, ezért ismeretleneknek senki ne utaljon pénzt, és legyen mindenki óvatos a személyes találkozókon is. Meleg lesz, de a szél többfelé megélénkülhet. Főleg északon lehetnek záporok, zivatarok. A részletekkel azonnal jövök. A gomoly felhők mellett hosszabb, rövidebb időre mindenütt kisüt a nap. Az ország északi térségeiben helyenként futózápor, néhol zivatar is előfordulhat. A szél pedig többfelé megélénkül, időnként meg is erősödik. 26 és 31 fok közötti csúcshőmérsékletekre számíthatunk. Késő estére 16 és 24 fok közé csökken a hőmérséklet. Holnap is nyárias idő lesz, a délutáni csúcsok 27 és 32 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, mindjárt lesz mennydörgés és villámlás, odakint talán kevésbé, meg nem is Johann Strauss polkája, hanem a Thunderstruck az AC/DC-től, aztán játszunk a Rózsa Magdi jegyekért, elugrunk Afrikába a KFT-vel, és ha ez még nem elég, Bryan Adams-szel kezdünk.

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. It's my legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Demjén Ferencet az óriási hőség sem állíthatta meg a brutális melegben Sopronban a főtéren adott koncertet, sőt a város egy egyedi emlékéremmel és egy úgynevezett szoborszékkel is megtisztelte őt. Ezek a székek Sopron több közterén is megtalálhatók, egyedi műalkotások Zámbó István tervezésében, és azoknak a nevei kerülnek rá, akik az elmúlt évtizedekben felléptek Sopronban. A gyűjteményben többek között a Depeche Mode, a Linkin Park, a Motorhead vagy a Prodigy mellett már ott van Demjén Ferenc széke is. Azért nem rossz társaság, az biztos. Ki tudja, lehet, hogy egyszer Rúzsa Magdinak is lesz. Viszont rajongótábora az most is van, óriási. Augusztus 9-én is rengetegen leszünk a Budapest Parkban, önöket is nagyon várjuk, úgyhogy érdemes ma délután is figyelni és velem játszani az élményért, a páros élményért. Nem mindenhol süt a nap hétágra, de azért a kalapot a biztonság kedvéért fent hagyjuk. Joe Cocker szerint csak azt érdemes. Itt lesz a You Can Leave Your Hair On, és mambózunk tovább Lou Bega-val.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Bob Sinclair és a World Hold On. Idén ez is jubilál, pontosan 2 évtizede volt nagy nyári sláger, de ma is frissen, húzósan szól. De van itt más ünnepelni való is, nézzük az üzeneteket, kedves Balázs, szeretnék küldeni a lányom szülinapjára egy számot. Nagyon sok boldogságot kívánok neki, aztán Rizinek is jöjjön a következő sláger, Ninától sok szeretettel. Marci írta, szia Balázs, gyönyörűségemnek kívánok innen is boldog névnapot, és legyen szép napja. És Kriszta és Pityesz kívánnak még mindenkinek nagyon kellemes vasárnap délutánt. Bízom benne, hogy megvan. 06-20-22-22-122 ez a mi SMS számunk. Virágcsokor helyett meg jöjjön egy nagy csokor lufi. Egészen pontosan 99 Nenától.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Szalontai Szilvi és Császár Előd, és a tiltott szerelem. A tiltott gyümölcs mindig édesebb, tartja a mondás, de nem minden esetben kell ám megkóstolni. Voltak ebből már bajok az idők kezdete óta, meg annyiszor. Az utakon továbbra is óvatosan, bár a hétvége nem hozott kánikulát, szerencsére, teszem hozzá, azért a Balcsi nem ürült ki, akik csak egy-két napra ugrottak le, azok már lassan hazafelé tartanak, és hát az M7-esen most is van helyzet. Érd térségében a főváros felé vezető oldalon egy műszaki hibás személyautó vesztegel, a 17-es kilométernél a belső sávot lezárták,

0: minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Most, hogy annyit beszélünk ezen a hétvégén, Rúzsa Magdiról beugrott, hogy a Real McCoy Love and Devotion-jának tempója, ritmusa nagyon hasonló Magdi áprilisához, meg hát nála is a szeretet és az odaadás szintén fontos pillérek, legyen szó a családról, a zenéről, vagy a közönséggel való kapcsolatáról, amit rendkívül nagy becsben tart, nem véletlenül várja ő is, meg mi is az augusztus 9-i Budapest Parkos koncertet.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Üdvözlöm, Galántai Csilla vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, kedves Csilla, bocs, hogy letegeztelek egyből, de muszáj volt.
2: Szia, igen,
0: tegezőzött. Jó, köszönöm szépen. Honnan telefonálsz?
2: Szombathelyről, de éppen utazunk Sopronba.
0: És mi lesz Sopronban? Ja, mamához. De akkor a gyerekeket adjátok le, nem te mész a mamához.
2: Így van.
0: Abból már kinőttél. Szeretnek ott lenni a mamánál?
2: Igen, nagyon.
0: És mit lehet ott csinálni, amit otthon nem?
2: Palacsintát enni, rengeteget.
0: Számolatlanul. Csak legyen, aki megsüsse, de hát a nagymama természetesen. Gondolom rendelkezésre áll e tekintetben is. Jól van, akkor augusztus 9-én meg lehet, hogy le kell passzolni a gyerekeket megint, hogyha mondasz nekem egy jó megfejtést.
2: Az Edda volt, éjjel érkezem.
0: Jó, akkor mehetnek a mamához, mert te vagy a nyertes.
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
0: Senki sem fog megsértődni emiatt, ugye?
2: Hát így nagy veszekedés lesz, hogy ki megy, de köszönjük szépen, nagyon örülünk.
0: Jó, szuper.
2: Hogy megálltunk.
0: Hát még jó. Köszönöm, hogy játszottál, vigyázzatok az úton, és majd várunk titeket szeretettel.
2: Köszönöm.
0: Azt nem tudom, hogy a nagymama szereti-e a jóféle punk rockot, de a következő órában az is lesz, de meg persze folytatjuk a játékot. Jön a Green Day! És az első emelet is. Minőségi hazai popzene a 80-as évekből itt a Retro Rádióban.
3: Műsorajánló.
1: A dupla aréna koncert után. Most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsolja

0: Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Zéró toleranciát hirdetett Vitézy Dávid. Érdektelenségbe fulladt a szlovák népszavazás. Hotdog evő versennyel ünnepelték a függetlenség napját New Yorkban. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját sem fogják eltűrni. A miniszter arra kérte a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is meg akarják változtatni. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, miután a választásra jogosultak mindössze 16%-a járult urnákhoz. A referendumon arról dönthettek a választók, hogy megszüntessék-e a korábbi miniszterelnökök és más közjogi méltóságok életjáradékát, illetve visszaállítsák-e a korábbi megszüntetett különleges ügyészséget. A szlovák szabályok szerint azonban legalább 50% plusz egy választó részvétele kellett volna az érvényességhez. Az ország történetében eddig 10 népszavazásból csupán egy volt eredményes. Az újabb érvénytelen referendum tegnap volt Szlovákiában. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsú üzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiját találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38.75 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. A különleges viadal idén is több ezer néző előtt zajlott New Yorkban. Változó felhőzet mellett országszerte több órás napsütésre számíthatunk. Főként az ország északi részén fordulhat elő egy-egy futózápor, kisebb eső, néhol zivatar is kialakulhat. A szél többfelé megerősödhet. A csúcshőmérséklet 26 és 31 fok között alakul, estére 16 és 24 fok közé hűl le a levegő. Holnap is nyárias idő lesz, változó felhőzet mellett több órára kisüt a nap, elszórtan zápor, néhol zivatar kialakulhat. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 32 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
3: A mikrofonnál Jurásek Balázs, igazi sztárparádéval vágunk neki ennek az órának, meg persze még lesz lehetőség csatlakozni Rózsa Magdihoz az énekesnő Budapest Parkos koncertjén. Szóval jöjjön a Green Day, Lady Gaga, az első emelet és a Karma Chameleon a Culture Clubtól.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Balatoni Láza Forever Clubtól. Én is megnézem nem sokára, hogy Füreden mi a helyzet. Idén a bikini lesz az, amit pont nem viszek magammal az útra, de ez nyilván érthető. Rúzsa Magdi se biztos, mert ő is megfordul idén nyáron még egy-két helyen a Balatonparton, de nem feltétlenül mint nyaraló, hanem mint fellépő. Ezen kívül is országszerte rengeteg koncertje lesz. Ezek közül is kiemelkedik az augusztus 9-i Budapest Parkos buli, ami egészen biztosan óriásit fog szólni. Varázslatos estének ígérkezik az énekesnő legnagyobb slágereivel és azzal a hangulattal, amit csak ő tud megteremteni. Minden alkalommal kicsit más, de mindig fantasztikus. Jöjjenek el, csak előbb játszanak velem. Fel is pörgetjük most a ritmust, mindjárt George Harrisonnal, de előbb még Danapsz és Hori verziója szól, ez a Bailando.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, Kylie Minogue és a Spinning Around, a tévéből a világsztárságig. Nem Kylie az egyetlen, aki így indult, igaz, ő színésznőként, de pályatársai közül sokan hasonló utat jártak be. Samantha Fox például modellként kezdte, az olasz Sabrina Salerno pedig szépségversenyeket nyert már 10 évesen, ott figyelt fel rá egy tévés producer, aki mindig kereste a csinos hölgyeket, mert az olasz tévében akkoriban nem igen volt műsor szép nők nélkül, bár szerintem ezt most is tartják. Szóval Sabrina volt televíziós házigazda, műsorvezető, meg táncos is. Aztán mivel valóban tudott is énekelni, kiadták az első dalát, a Sexy Girl-t, ami hihetetlen siker lett Olaszországban és Németországban. Ezen felbuzdulva elkészült az első nagylemeze is 87-ben, ami meg akkorát durrant, hogy még ők maguk is meglepődtek rajta. Köszönhetően leginkább ennek a slágernek, meg a hozzátartozó videóklipnek. Nem kétséges, hogy a Boys Boys Boys lett a pop történelem egyik legmeghatározóbb nyári himnusza. Szól is itt a Retro Rádióban.

0: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
1: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
2: Nézlek, zuhanok veled, érted, akarok, te miért nem? Gyere, élvezd, hogy a nap reggel majd neked ébred.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Van ez a hely a Bagosi Brothers Company-tól, meg van néhány, ami most problémát okoz a közlekedésben. Eljött az az idő, amikor valóban sűrűsödik a forgalom, a hétvége vége felé közeledünk. Az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, Balatonvilágos és Szabadbattyán között, a 88-as és a 70-es kilométer szelvények között az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M1-esen Budapest felé, Tatabánya és Biatorbágy között szintén erre kell számítani a terelésben mindkét sávon, ráadásul Tatabányánál az átterelt sávban két személyautó össze is ütközött, az 56-os kilométernél a forgalmat a szemközti oldal belső sávjára terelik. Emiatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy sáv járható csak a balesetnél, úgyhogy mindkét irányban több kilométeres a dugó jelenleg. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. Továbbra is figyelmesen hazafelé vagy bármerre is tartanak, és közben hallgassuk együtt a legnagyobb kedvenceinket. Kim Carnes érkezik most, ez a Barry Davis Eyes. Yeah.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Sign Your Name, Terence Trent D'Arby-tól, a bemutatkozó lemezéről. Mindenki azt gondolta, hogy ő lesz a következő olyan sztár, aki évtizedekig meghatározó alakja lesz a könnyű zenének. Aztán rájött, hogy ez a világ nem neki való, nevet is változtatott. Ma Sananda Maitreya néven él Olaszországban, és azt mondja, jobb is, hogy távol maradt a Rivalda fénytől, de ettől még ez a sláger zseniális marad. Rúzsa Magdi viszont elbírta a hírnév minden pozitív és negatív aspektusát, és remekül helytáll a szakmájában, és nyilván otthon is. Ehhez óriási belső egyensúly és önfegyelem is kell, de amikor ott van a színpadon, akkor mindenét odaadja nekünk. Így tesz majd augusztus 9-én ismét a Budapest Parkban, ahová még önöket is szívesen elviszem.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: András vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Szia, kedves András, honnan hívsz?
2: Pápáról.
0: Jó, határozott a hangod, remélem, hogy ugyanilyen lesz majd a megfejtésed is.
2: Hát, remélem. Majdnem. Tászai bent, hajnali szél.
0: Oké, nagyon jó, ez ilyen délutáni szél van most, de nyilván a slágernek ez a címe, és ennél jobban nem is mondhattad volna. Cserébe pedig mutatom, hogy mi jár neked, gratulálok!
2: Köszönöm!
3: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
0: Kedves András, kivel jössz majd?
2: Hát a feleségemmel itt körül mellettem.
0: Jaj, hallom is, csokoltatjuk innen is. Melyik őtök a nagyobb rajongó?
2: Hát a feleségem. A lányommal együtt nyomtuk hárman, hogy sikerüljön, úgyhogy most a családi körül mellettem.
0: Akkor lehet, hogy te csak kísérő leszel?
2: Hát igen, én leszek a kísérő, igen.
0: Nagyon jó. Az a lényeg, hogy érezzétek jól magatokat, várunk titeket. Köszönjük. Szeretettel.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Mi meg a következő órában is folytatjuk a játékot, és lesz egy kis vérbeli rock'n'roll.
4: Ő a csókkirály, ő a csókkirály,
0: és jön a Backstreet Boys. A Larger Than Life-ot is felteszem.
1: A Dupla Aréna koncert után most visszatér a szabad ég alá egy igazi tombolós Rúzsa Magdi koncerttel, hogy elvarázsoljon.

0: Kedhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
1: Most Rózsa Magdi koncertélménnyel lehet gazdagabb.
0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A nyár egyik legkülönlegesebb Mercedes-Benz élménye megérkezett a Balaton partjára. A Mercedes-Benz Stúdió Budapest most a balatonfüredi vitorlás kikötőben várja, exkluzív tesztvezetésekkel, sunset hangulattal és a márka legújabb modelljeivel. Vezetési élmények, akusztikus estek és balatoni nyári pillanatok. Lépjen be a Mercedes-Benz Stúdió Budapest világába. Részletek mercedes-benz.hu/mbstudio-budapest.
3: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Kiemelt ajánlatokkal megjelent a Bauhaus legújabb online termékkatalógusa. Minőség tartósan jó áron, most még több kiemelt ajánlattal. Keresd a bauhaus.hu-n. Bauhaus, ha az kell, hogy jó legyen.
7: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar hegyes erős paprika darabja csak 75 forint, a 180 g-os biokápia paprika csomagja pedig csak 499 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
9: Adómentes lesz az iskola kezdési támogatás. Nem volt felhőtlen a függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Tisztult Európa levegője. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100.000 forintos juttatás mintegy 400.000 gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabály módosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. A jelentés szerint Magyarországot is érintette egy jelentősebb szállóporszennyezési hullám tavaly februárban. Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10.000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzijáték zárta. Lefokoznak egy autópályát Svájcban, a Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 kilométeres szakaszon naponta kevesebb, mint 14.000 jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/h. Csökkentik. A légmozgás veszít erejéből hajnaltól ismét felhősödik. Meleg nyári időre számíthatunk a folytatásban is. A részletekkel azonnal jövök. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
0: Sporthírek a Retro Rádióban.
9: Megvan az első negyeddöntős párosítása a labdarúgó világbajnokságon. A legutóbbi tornán ezüstérmes Franciaország 1-0-ra legyőzte Paraguayt Philadelphiában, így ott van a legjobb 8 között. A döntést Kylian Mbappé büntetőből szerzett gólja jelentette. A francia klasszis már a 7. találatánál jár a tornán, és 19 világbajnoki góllal ismét már csak egyetlen találatra megközelítette Lionel Messi rekordját. Franciaország ellenfele Marokkó lesz, amely magabiztos 3-0-es győzelemmel búcsúztatta a társházigazda Kanadát. Ezt a negyed döntőt csütörtökön rendezik meg Bostonban. Közben folytatódnak a nyolcad döntők, ma este Brazília Norvégiával találkozik New Yorkban. A meccs magyar idő szerint 22 órakor kezdődik. Holnap újabb két nyolcad döntő lesz. Mexikó Angliával, Portugália Spanyolországgal játszik. Köszönöm a figyelmet, a labdarúgó világbajnokság legfrissebb információit és a híreket Bányász Árpádtól hallották.
1: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: A mikrofonnál Jurásek Balázs, lesz számít még szenvedély ebben az órában is. Egyrészt játszunk még a nagy élményért, a Rózsa Magdi koncertjegyekért, aztán jön a Csók király és mindenkit levesz a lábáról, érkezik Jerry Halliwell, és az olaszos temperamentumot a Ricky Poveri hozza. Mamma Maria!

0: Úgy szeretnék én lenni a csók
1: király. A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Ákos és a Hello. Az énekes dalszerző korábban nem nagyon vállalt duetteket, aztán 2007-ben az akkor még a pályája elején járó Ruzsa Magdival közösen lépett fel a Viva Comet gálán a Minden most kezdődik el című dallal, aztán ez akkora sikert aratott, hogy az élő verzió hivatalos hangfelvételként is megjelent, és utána is megmaradt a jó kapcsolat. Ákos többször is meghívta Magdit, például a 2018-as dupla arénára, de néhány évvel később újra, és hát persze a közönség ezt mindig hálásan fogadja. Magdi rövidesen, augusztus 9-én a Budapest Parkba szólóban érkezik, természetesen a kiváló zenekarával együtt, és ez mind mit sem érne önök nélkül, hogyha szeretnének részesei lenni az élménynek, még játszanak velem ebben az órában is. Aztán jön még egy szerelmi vallomás, rövidesen Stevie Wondertől az I Just Go To Say I Love You, előtte meg a Texas, ez a Summer Sun.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Micsoda gyönyörű este, csináljunk valami butaságot, házasodjunk össze, énekelte Bruno Mars, ez volt a Marry You. A most zajló foci VB-n is már kétszer bejött a dolog, de nem lánykérés volt, hanem a lány kért, inkább így lehetne fogalmazni. A Hollandia-Tunézia mérkőzésen Kansas City-ben június 26-án egy holland szurkoló lány váratlanul féltérdre ereszkedett, és elővette gyűrűt a barátjának. A pillanatot a stadion óriás kivetítője is közvetítette. A férfi láthatóan sokkot kapott némileg, de azért boldogan igent mondott, miközben a körülöttük álló tömeg hatalmas újongásba kezdett. Aztán egy nappal korábban az Uruguay zöldfoki köztársaság meccsen Miami-ban egy uruguayi nő szintén úgy döntött, hogy a saját kezébe veszi az irányítást, és ott kérte meg szintén térdelve a párja kezét. A férfi itt is igent mondott, a sors fintora viszont, hogy a nagy drámai, ünnepélyes pillanatban a zöldfokiak lőttek egy gólt az uruguayiaknak, az egyenlítő gólt, úgyhogy a szurkoló tábor öröme kissé felemásra sikeredett, de hát ezt ilyen esetben be kell kalkulálni. Aztán az is lehet, hogy ma este is lesz valami hasonló, hiszen 10-kor kezdődik a Brazília-Norvégia nyolcad döntő, éjjel 2-kor meg Mexikó-Anglia ellen lép pályára. Az egyik házigazda az Egyesült Államok, majd 2 hajnalban Belgium ellen játszik. Nem tudom, mit szoktak hallgatni meccs előtt, de valami vérbeli amerikai biztos jót tenne nekik, meg a küzdőszellemnek. Born in the USA, Bruce Springsteen-től!

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hát ez nem duett volt, de nem is trió, hanem egyenesen kvartett, egy énekes négyes, Radics Gigi, Berecki Zoltán, Király Viktor és Király Linda, a Játék Készítő című nagy sikerű musicalből, az Álmod meg a Csodát. Néhány nevet, meg üzenetet még én is olvasok. Szia Balázs, jó zenéket játszol, legyen szép napod, szeretettel üdvözlünk anyukámmal együtt Lentiből, írt a Kovács Péter, köszönöm szépen, aztán megkaptam az ECDC miatt a Csillagos Ötöst, ezt majd továbbítom Angus Youngéknak, Misi Lukács Zsuzsikának üzeni Csíkszeredába, hogy nagyon szereti őt, és ne haragudjon rá. Kálmán Andi meg azt írta, hogy neki ma van a születésnapja, rengetegen felköszöntötték, sok puszi mindenkinek, és senki se aggódjon, akinek már négyessel kezdődik, mert nem olyan szörnyű. Így van, én is sok boldogságot kívánok. 06-20-22-22-122, ez a mi SMS számunk. A slágerek között pedig most egy igazi rock klasszikus a Totótól, az Afrika. I hear the-

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. I'm too sexy a Right Said Fred-től. Önbizalom hiányban sosem szenvedtek, az biztos, de hát egy előadó művésznél vagy művészeknél ez egyáltalán nem hátrány. Ha valaki kiáll a színpadra, akkor bizony oda kell tennie magát rendesen. Ez Rúzsa Magdinál is meg lesz augusztus 9-én újra a Budapest Parkban.
1: A Retro Rádió hétvégén is feledhetetlen pillanatokat ad hallgatóinak.
0: Retro Rádió, tessék!
2: Halló, szia, játékra jelentkeznék.
0: Szia, kedves hangú hallgatónk, hogy szoríthatlak.
2: Viki vagyok.
0: Viki?
2: Igen, csak nagyon szeles.
0: Azt hallom.
2: Igen, igen.
0: Jó, merre vagy, mert tényleg nagyon szelesnek hallatszik.
2: Szépkútban menjünk, és szép parkot helyre van át, de végre sikerült.
0: Hát még mielőtt a cirkuszba betennétek a lábatokat, akkor valami más programot is próbáljunk meg nektek összehozni, ha van egy jó megoldásod.
2: Vénuszkol a régi nyár.
0: Egészen pontosan. És ez egy viszonylag új nyár, mert még a közepénél sem tartunk.
2: De jó meleg.
0: De majd ha igen, majd ha ott megleszünk már augusztusban, akkor is kell valami szórakozási lehetőség, nektek pedig meg lesz, mert te vagy a nyertes. Gratulálok!
3: Gratulálunk! Az ön nyereménye egy páros belépő az augusztus 9-i Rúzsa Magdi koncertre a Budapest Parkba.
2: Jaj, nagyon szépen köszönöm, és további szép nyarat, meg jó munkát a rádiózáshoz.
0: Köszönjük szépen, nagyon kedves vagy tényleg. Nektek meg jó szórakozást.
2: Köszönjük szépen, szép napot.
0: Én meg ezzel köszönöm meg az egész hétvégi figyelmet, mert az időnk hát eddig tartott közösen, de ne menjenek sehol.

0: Nehogy elkapcsoljanak, azt még véletlenül sem ajánlanám, mert jön mindjárt Bétót László a két órás zenei időutazással, a poptarisznyával. Jurásek Balázs vagyok, további nagyszerű vasárnapot a Retro Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Aldi Freestylers. Például hétfőtől szerdáig a magyar kígyóuborka darabja 43% kedvezménnyel csak 169 forint. Aldi. Frissesség minden nap.
3: Na figyelj! Az előző készlet. Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Készen állsz a napsütötte kalandokra? Kezd a nyarat a Decathlonban! Keresd az MH100 két személyes kempingsátrat 9.990 forintért a decathlon.hu webshopon, az abban vagy a Decathlon áruházakban, és szerezz sportos élményeket kedvező áron!
5: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
6: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
5: De hát honnan tudtad?
6: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
5: Irány a Premier Outlet árzuhanás!
7: Új fejezet a spórolásban. Megérkeztek a Lidl pontok. Szkenned be Lidl pluszkártyát, és gyűjt a pontokat vásárlásaiddal, majd váltsd be őket ajándéktermékekre, vagy számlavégi kedvezményekre a Lidl plusz alkalmazásban. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
8: Hírek a Retro Rádióban.
9: Új energetikai törvénycsomag készül. A pápa Lampedusa szigetén imádkozott. Folytatódik a nyári meleg idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Már több mint 2000 hektárnyi területet perzselt fel az erdőtűz Spanyolországban, Costa Brava térségében. A lángok főként erdős területeket érintenek. A tűzoltóknak sikerült részben megfékezniük a tüzet, de csak nem 400 ember és 10 légiegység továbbra is a helyszínen dolgozik. Halálos áldozatról egyelőre nem érkezett hír. A környéken élőket és a turistákat arra kérik, hogy kerüljék az érintett területeket. Ismét közös európai fellépést sürgetett migrációügyben 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Földközi-tenger egyik legfontosabb migrációs csomópontján, Lampedusa szigetén azt mondta, Európának hosszú távú stratégiára van szüksége, amely egyszerre nyújt gyors segítséget, védi és integrálja a menekülteket, miközben a kivándorlás kiváltó okait is kezeli. 14. Leó pápa szerint a migráció történelmi kihívás az európai társadalmak számára, hangsúlyozta, a közös helyett felelősségvállalásra, összefogásra és cselekvésre van szüksége. A pápa Lampedusa temetőjében a tengeri átkelés közben életüket vesztő bevándorlók sírjánál imádkozott, valamint táblát avatott a kikötő mólóján Ferenc pápa emlékére, akinek megválasztása utáni első útja ide vezetett 2013. júliusában. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most!
8: Minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Indul Magyarország legendás műsora. Ez a Pop Tarisznya Bétót László.

ritkaságok és nagyslágerek, és persze jönnek a remixek is. Ez a Poptarisznya a mai alkalommal is itt a Retro Rádióban. Kezdődjék tehát az időutazás. Kívánok mindenkinek nagyon jó vételt és nagyon jó szórakozást. If you wanna be rich, you've got

2002-ben egész Spanyolországban fújták ezt a dalt. Sonia és Selena. Yo quiero.

0: Pamela Ruiz.
1: Oh yes, it's ladies' night.
0: Talán nem tudják sokan azt, hogy a Luna egy dél-koreai együttes, 12 tagjuk van, és mind a 12-t havonta mutatták be különböző szólókkal. Koreai nevük Sonyeo, vagyis a hónaplánya. Ez a nagy létszámú csajokból álló banda, a Luna következik. 2001-ben készült ez a dal. Ez a Sheila May Ritbone.

0: Bájlem a Litno, ez volt Luna.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Az annak az eredetiét az Inner Circle játszotta. Egy remek feldolgozás.

0: Ale bahaka. Picit bazsilikum, fűszernövény és gyógynövény egybe ez a név. A dal pedig az Inner Circle nagy slágere volt. Ez volt a Sweat.
1: Radio.
2: Bítóth Lászlóval.
1: Bítóth Lászlóval.
3: Két szó. Disco Express.
4: Disco Express? Az a kutyaütő banda már rég kifulladt, ha nem tudná. Volt az a kis lemezük.
3: A Booty Time.
4: Az a Booty Time. Az énekes útjel az alatt a érben megkultázat.
0: Ez pedig már a következő dal címe. Booty Time. Császár előtt következik.

Császár előd után jön a King Africa. Come on, bro. Compadre. Egy alkalmi, de nagyon jó muzsikáló formáció. Ez a King Africa.

Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Pop Tarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.

0: A formáció neve Fragma, 1998-ban alakultak Németországban. Eredetileg három producer alapította meg a bandát, és ontották a különböző slágereket különböző műfajokból. Elsősorban a diszkónak a modern változatát próbálták megteremteni, méghozzá óriási sikerrel egész Európában.
1: The best music.
2: Szomjazom, erre inni kéne.
0: Gyerünk, és ez már a bombon.
2: Borák, bekerítjük a sört ma végre. Csak proverjük
0: az... Ez a Pia Olimpia.

Dublinban lépett fel. A főnök, azaz Bruce Springsteen. Egy fantasztikus koncert, fantasztikus DVD-je és persze lemeze bejárt az egész világot. És hát bizony, az is egy nagyon fontos hír volt a koncertről, hogy minden hang, ami megszólalt a színpadról, élőben szólalt meg. Minden hangszer ott volt, és fantasztikus zenészek szólaltatták meg. És persze ott volt a főnök, Bruce Springsteen. Ez a Pay Me My.

erre a néhány előadásból álló koncertre. Csak olyan dalokkal készült Bruce, amit egyébként nem nagyon szokott játszani, legalábbis addig nem nagyon játszott a koncerteken. Ez volt a Pay Me My Money Dime. Ez egy fantasztikus éjszaka lehetett Dublinban. Oh, what a night! Persze aztán másnapot is feljött a nap. És maradtak az emlékek. De szeret.

0: Egy fantasztikus koncerten így szólalt meg az egyik legjobb Depeche Mode nóta. Ez volt a Master and Servant. És a Depeche Mode.
1: Pop Tarisznya. Minden vasárnap délután 6-tól 8-ig.

0: Ez volt az Each Time.
1: Hogy mondjam el neked,
0: hogy nagyon egyszerűen mondom el neked, ez az óra utolsó dala.
1: Bármit is kérdeznék.
0: És ez a Carpe Diem.

filmünk véget ér. A mi filmünk még nem ér véget. Rövidesen a hírek. Aztán jön a Popterisz a második órája itt a Retro Rádióban. Adag is a Carpe Diem.

0: kezdjen Magyarország leghallgatottabb reggeli showjával. Ez a Bocskor minden hétköznap reggel itt a Retro Rádióban.
1: Bocsi, te voltál úgy, hogy mit tudom én, egy ilyen kemény családi hátterű párod volt, és oda kellett menni helytállni?
2: Hát igen, igen, igen. És ugye ezt nagyon nehéz mérlegelni, hogy mennyiben mész le szívességből proliba.
1: Igen, de van egy ilyen üzemmódot, te ezt meg tudod ugrani, nem?
2: Igen, igen, igen, ezt meg tudod csinálni szívességből, igen.
1: Igen, meg akkor...
2: Meg én iszom, hát az alkohol az izé, tehát amikor látják, hogy szívesen, akkor persze lazulunk mindannyian. Nyilván az ital minősége az, hogy náluk vagyok, és mitől előkerül az a gacsaszagatós pálinka, meg az opálos savanyka bor, az nem teljesen az én világom.
1: De nincs mese, akkor azon át kell menni.
2: Azon át kell menni, Gyuri. De tényleg, azon át kell, nem tudsz mit csinálni. Hát a lány kedvéért, hogy ne.
3: De nem kritizálsz, ott akkor ilyen

0: Ha nem kritizálod az italt, hanem még el is mondod, hogy a nagyon rossz is milyen jó.
1: Úton hazafelé hosszasan, de addig nem.
2: Nem, általában az szokott lenni, hogy előre felvezetik azt, hogy hát figyelj, ott majd nem lesz olyan. Tehát ők tudják az igényemét, tehát tudja a hercegnek az igényét a kiválasztott, és akkor nem lesz olyan a bor, meg ugye nyilván ebbe a vastag eszpresszó, hogy nem, hogy ez a kávés pohárba kapod a bort.
0: Tényleg olyan is van.
3: Persze, hogy van.
1: Harmadik után már nem zavarja.
2: Én saját élményanyagból beszélek.
0: És ehhez mindenféleképpen úgy nézted, és úgy viselkedt, hogy ez egy teljesen természetes, és nem szólt
2: semmi. Én akkor tudtam, hogy aznapra ezt az illatom, igen. A fokhagymás ubisali után ezt a bort meginni, ne viccelj, után egy pár pálinkával letölteni. Igen,
1: azért... Megvan ennek a bája.
2: De nincs nagyon. Nincs nagyon meg a bája. A szexért csináltam az egészet.
1: Amit bevasaltál meg úgy közben haza.
4: Ez a Bucskor minden hétköznap reggel 6.08-tól a Retro Rádióban.
5: Bucskor! Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hírek a Retro Rádióban.
6: Új fellépést ígér Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Érvénytelen lett a szlovák népszavazás. 66 hotdoggal nyerték az amerikai ünnepi versenyt. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Zéró toleranciát hirdetett a korrupcióval szemben a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a tárca állománygyűlésén azt mondta, a kormány célja egy szakmai alapon működő közigazgatás megteremtése, és a korrupciónak semmilyen formáját sem fogják eltűrni. A miniszter arra kérte a dolgozókat, hogy ha bármilyen visszaélésről szereznek tudomást, azt jelezzék. Hozzátette, a korábbi berögzült működési gyakorlatokat is meg akarják változtatni. Érvénytelen lett a szlovákiai népszavazás, miután a választásra jogosultak mindössze 16%-a járult urnákhoz. A referendumon arról dönthettek a választók, hogy megszüntessék-e a korábbi miniszterelnökök és más közjogi méltóságok életjáradékát, illetve visszaállítsák-e a korábbi megszüntetett különleges ügyészséget. A szlovák szabályok szerint azonban legalább 50% plusz egy választó részvétele kellett volna az érvényességhez. Az ország történetében eddig 10 népszavazásból csupán egy volt eredményes. Az újabb érvénytelen referendum tegnap volt Szlovákiában. Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiját találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38.75 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. A különleges riadal idén is több ezer néző előtt zajlott New Yorkban. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszít erejéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában. Folytatódik Magyarország legendás műsora,
7: Poptarisznya.
4: Ez a Poptarisznya Bétót Lászlóval.
8: Retro Rádió.
9: Welcome to Sunday.
10: Indul a második óra itt a Retro Rádióban, és szól tovább a Poptarisznya. Bay Witched. Ez a roller coaster.

0: Always have, always will. Ez volt az elmúlt percekben az Ace of Base
1: Radio
2: Pop Stars
1: Bíthót Lászlóval. Bíthót Lászlóval.
0: Egyik nagy kedvencem Emilia. Na meg ez a dal.

Sok-sok évvel, évtizeddel ezelőtt a legendás Tabán, és bizony a nagy-nagy LGT koncertek, meg mindenféle összejövetelek helyszíne egy életre beleívódott az emlékünkbe, az enyémbe főképpen, mert jó néhányan ott lehettem, mint műsorvezető. És énekelhette mindenki azt, hogy gyere, gyere, gyere ki a hegyoldalba. Ez az LGT.

Carlos Santana és Tina Turner. Kár, hogy csak egyszer találkoztak a stúdióban, ahol elénekelték ezt a dalt és eljátszották. The Game of Love. Carlos Santana és Tina Turner.

Carlos Santana és Tina Turner. The Game of Love.

Csomó történet tartozik ez a dalhoz, ami engem érint, de most ettől megkímélek mindenkit. Jöjjön csak a Laid Back! És az a dal, amely azt hiszem nem csak bennem, másokban is hagyott nyomot. Ez a Sunshine Reggae.

Ez volt a Laid Back és a Sunshine Reggae. Nagyon szerettük volna, hogyha október 10-én a Laid Back is meglátogat bennünket, de sajnos az idén nem jött össze a dolog, de hát előttünk az élet, ahogy mondani szoktuk. Viszont itt lesz Samantha Fox. Október 10-én az arénában. Laid Back tehát nem lesz, Samantha Fox viszont igen. Ez a Nothing's Gonna Stop Me Now.

0: Október 10-én a 7. nagy Arena Retro Partin itt lesz velünk Samantha Fox is az arénában.
1: Egy kultikus műsor és egy legendás műsorvezető. Ez a Pottarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
2: Van valami.
0: Ez az Ámokfutók.
2: Van valami.
0: Van valami.
2: A szívem táján, te vagy azon a...

64-ben Manfred Manik első nagy sláger volt a Dúva Didi. Nagyon sokan feldolgozták azóta, többek között az Alakárt is, ez a Dúva Didi.

Ez volt az Alakárt, és ez volt a Duva Didi. All the hits and more. Alphaville. A sok nagy sláger közül az egyik legnépszerűbb, legalábbis itt Magyarországon. De én azt hiszem, hogy egész Európában. Ez a Big in Japan. És az Alphaville.

Az Alfavél együttes ródjai utálták nagyon ezt a dalt, mert ezt a bizonyos gongot csak emiatt a dal miatt kellett hurcolniuk, és bizony nem 3 kilós volt ez a gong, hanem majdnem fél mázsa. Szóval ez volt az Alfavél, és ez volt a Big in Japan.

0: Kvando. Tony Rennie dala volt az 1962-ben jelent meg az eredeti, és azóta jó néhány feldolgozás készült a nagyszerű slágerről.
1: Radio.
2: Pop Tarisznyi.
1: Bítót Lászlóval.
0: Egy újabb klasszikus. Ez a Human League. És a Don't You Want Me?

0: Ez volt a Human League. Az egyik legnépszerűbb angol banda. És ez volt a Don't You Want Me Baby.
1: Magyarország legendás műsora
2: Poptarisznya.
1: Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Uszkáljunk egy jó nagyot. Ez a padödő. Úszkálunk.

0: Ez volt a padödő, és az úszkálunk.
1: Egy kultikus műsor. És egy legendás műsorvezető. Ez a Poptarisznya minden vasárnap délután 6-tól 8-ig a Retro Rádióban.
0: Az óra is egyúttal a Poptarisznya utolsó dala ez. David Bowie. Let's dance.

0: Ennyit már a hölgyes urak, szép leányok, zárjuk a poptarisztját, de csak azért, hogy egy hét múlva szokott időben ismét kinyissuk. A mai alkalommal Horváth Zoli és Popovics László volt a segítségemre, de ne menjenek sehová, hiszen jönnek a hírek, a híreket pedig követi Abbaházi Csaba vasárnapi Abbaházi presszója, benne sok-sok fantasztikus, nagy-nagy magyar slágerrel. Mi pedig, ha önök is úgy gondolják, találkozunk egy hét múlva. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Bétót László. A viszonthallásra!
1: Pardon.
2: Bétót László.
1: Dynamite.
0: A viszonthallásra!
3: Ciao.
4: Ciao.
3: Bye-bye.
4: Bye-bye.
3: Arrivederci.
4: Arrivederci.
3: Auf Wiedersehen.
4: Auf Wiedersehen.
3: Adios.
4: Adios.
3: Au revoir.
4: Au revoir.

0: Klubrádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es és a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Retro Rádióban.
2: Árthat a gyermekeknek a túl sok képernyő, tisztult a kontinens levegője. Továbbra is nyári meleg időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Európa levegője tovább tisztul. A Kopernikusz légkör megfigyelő szolgálat friss jelentése szerint évek óta folyamatosan csökken a legfontosabb légszennyező anyagok kibocsátása. Az iparban és a közlekedésben is jelentős javulást értek el, ami a szigorúbb környezetvédelmi szabályoknak és a technológiai fejlődésnek köszönhető. A szakértők ugyanakkor figyelmeztetnek, a hőhullámok és az erdőtüzek időszakosan továbbra is ronthatják a levegő minőségét. Adómentes lesz és végrehajtás alá sem lehet vonni az iskola kezdési támogatást. Erről Kármán András pénzügyminiszter számolt be a közösségi oldalán. Azt írta, a 100 ezer forintos juttatás mintegy 400 ezer gyermek után jár majd a jogosult családoknak. A miniszter szerint a jogszabálymódosítás célja, hogy a támogatás teljes összege valóban az iskola kezdés költségeinek enyhítését szolgálja. Kiskezekben nagy képernyők, ez a Médiahatóság és a Betesda Gyermekkórház új kiadványának a címe. Ebben a túlkorai és túlzott képernyő használat veszélyeire figyelmeztetnek, hangsúlyozta rádiunkban Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A kiadványjal azt a cél tűztük ki, hogy gyakorlati tippekkel segítsük a szülőket, hogy hogyan kerülhet el a túlkorai és a túlzott mértékű képernyő használat, illetve hogyha esetleg a gyermek már túlkorán használ képernyőt, akkor hogyan tudja ezt egy egészséges keretbe terelni, és hogyan kaphat alternatívákat arra, hogy ne a képernyő töltse ki ezt az időt.
2: Szerelem helyett átverés, egy társkereső alkalmazáson megismert nő több mint 75 ezer forinttal károsított meg egy somogyi férfit. A sértett több mint 5 órát utazott a találkozóra, ahol a nő előbb élelmiszert, köztük 2 kiló oldalast és 1 kiló krumplit vásároltatott vele, majd pénzt kért egy bérelt lakásra. Ezután azzal távozott, hogy hamarosan visszatér, de eltűnt. A kaposvári járási ügyészség csalás miatt emelt vádat a békési nő ellen. A hatóságok arra figyelmeztetnek, az internetes romantikus csalások egyre gyakoribbak, ezért ismeretleneknek senki ne utaljon pénzt, és legyen mindenki óvatos a személyes találkozókon is. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felül ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terhelyéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiója.

0: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Ott állt a lány az út jobb oldalán.

nekem te nem. Csak az a nap vasárnap volt,

Hisz a szívemen is súly, egy szürke taxivágy az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
3: Elindult a jelölés a Gundel díjra. Új energetikai törvénycsomag készül. Továbbra

0: kánikula lesz. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Új energetikai törvénycsomagot készít elő a kormány. A cél, hogy Magyarország teljesítse az Európai Bizottság felé vállalt energetikai kötelezettségeit, és felgyorsuljanak a zöld beruházások. A tervezet szerint egyszerűbbé válhat a szélerőművek és a geotermikus fejlesztések engedélyezése, emellett a nagyobb áramszolgáltatóknak dinamikus, a tőzsdei árakat követő tarifákat is fel kellene kínálniuk az ügyfeleknek. A kormány a hálózat rugalmasságát is növelné, miközben a rezsicsökkentett lakossági árak változatlanul megmaradnak. Elindult a jelölés a Gundel Károly díjra. A vendéglátó szakma egyik legrangosabb kitüntetését évente legfeljebb hárman kaphatják meg. A Gundel család és a szakmai szervezetek képviselői döntenek arról, hogy a jelöltek közül kik vehetik át az elismerést. Tájékoztatta rádiunkat Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipar Testületének elnöke.
1: Azon kívül, hogy valaki nagyon jól megcsinálja a munkáját, annál azért jóval többre van szükség, tehát olyan oktatói vagy a szakma népszerűsítését tükröző tevékenységet kell, hogy folytasson, amellyel mindenképp egy méltó követője és példamutató tevékenységével a szakmának egy ikonjává nőhet, mint például Gundel Károly volt, akiről ezt a díjat elneveztük.
0: Drón segítségével találták meg azt a nőt, aki búcsúüzenetet hagyott hátra, majd eltűnt a siófoki ezüstpartnál. A rendőrséget a nő lánya értesítette, miután hiába kereste édesanyját, a parton pedig csak a telefonját és a személyes holmiját találta meg. A rendőrök azonnal keresni kezdték, és drónt is bevetettek. A nőt végül mintegy 50 méterre a parttól vették észre a Balatonban. Kihozták a partra, a mentők ellátták. Ezután kórházba vitték. Hihetetlen teljesítménnyel ünnepelték az amerikai függetlenség napját New Yorkban. Joey Chestnut 10 perc alatt 66 hotdogot evett meg. Ezzel ugyan rekordot nem döntött, de fölényesen megszerezte pályafutása 18. győzelmét a hagyományos hotdogevő versenyen. A nőknél Mickey Sudo 38.75 hotdoggal diadalmaskodott, és már a 12. bajnoki címét ünnepelhette. Csökken a felhőzet, de a fátyol felhők megmaradnak. A szél mérséklődik, ugyanakkor az északi tájakon még élénk lökések is előfordulhatnak. Reggelre általában 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. A szélvédett hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban napközben változóan felhős, többnyire napos idő várható. A délutáni csúcsok 26 és 31 fok között lesznek. Kedden tovább melegszik az idő, 33-34 fokos kánikulára számíthatunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Nem volt zökkenőmentes a függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Itthon népszerűek az Erzsébet táborok. Folytatódik a meleg nyári idő. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. 40 ezer gyerek vesz részt a nyári Erzsébet táborokban. Őket változatos programok várják a turnusokban. A cél, hogy minél többen jussanak biztonságos, élménydús kikapcsolódáshoz, kedvezményesen vagy ingyenesen, mondta rádiónknak Dara

0: Pánt Judit sajtófőnök.
1: Koncertek, hagyományőrző foglalkozások, ügyességi játékok, sportolási lehetőség, kalandpark, sétahajózás, sárkányhajózás is megtalálható, de a gyerekek a digitális kompetenciafejlesztő programok által is tudást, többlet, ismeretet sajátíthatnak el. Kiemelten fontos a biztonság, 24 órás gyermekorvosi ügyelet áll rendelkezésre, a balatoni táborokban pedig az országos mentőszolgálat is folyamatosan jelen van, és ne feledkezzünk meg a partról, a strandidőben vízimentő. Ők vigyáznak a táborozókra.
0: Vihar miatt félbeszakadt az amerikai függetlenség napi ünnepség Washingtonban. Az Egyesült Államok 250. évfordulója alkalmából rendezett programról több mint 10 000 embert kellett kimenekíteni, miután a hatóságok biztonsági okokból kiürítették a George Washington emlékmű környékét. Az ünnepség csak 2,5 órával később rövidített programmal folytatódhatott. Donald Trump elnök is másfél órás késéssel mondhatta el ünnepi beszédét. Az estét végül egy 40 perces rekordnak szánt tűzi játék zárta. Pénteken látványos felvonulással kezdetét veszi Szegeden a 16. Martin György Néptánc Fesztivál. Az ország egyik legrangosabb néptáncos seregszemléjén több ifjúsági együttes bemutatja a legújabb koreográfiáit, amelyeket szakmai zsűri értékel. A háromnapos rendezvényt táncházak, szakmai programok és ingyenes szabadtéri bemutatók is színesítik. Lefokoznak egy autópályát Svájcban, a Zürich melletti A50-es elveszíti autópálya besorolását, mert jóval kisebb rajta a forgalom, mint amire építéskor számítottak. A mindössze 3,7 km-es szakaszon naponta kevesebb, mint 14 ezer jármű halad át. Így a kétsávos út főútként folytatja pályafutását, a felszabaduló területek egy részét pedig erdősítik. Az út ingyenes marad, a megengedett sebességet pedig 120-ról 80 km/órára csökkent. Csökken a gomoly felhőzet, de nagyrészt fátyol felhős marad az ég. Hajnaltól azonban nyugat-észak-nyugat felől ismét vastagabb felhőtömbök érkeznek. A légmozgás veszi terhéből, de helyenként, főleg észak-nyugaton élénk marad. Hajnalra általában 12 és 19 fok közé csökken a hőmérséklet, de a hidegre hajlamos helyeken ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A folytatásban változóan felhős idő mellett több órára kisüt a nap, a csúcsok 26 és 31 fok között lesznek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió